0: megoldást, hogy miként lehet a lehető leghatékonyabban és a legrövidebb időn belül kijavítani a közvilágítási rendszerben előforduló szakaszhibákat vagy passzív hibákat. A településvezető emlékeztetett, hogy Kaposváron az éveleje óta csaknem 10 000 okos ledes lámpa biztosítja a közvilágítást. Szita Károly hangsúlyozta, hogy a rendszer jól működik, és jelentős megtakarítást is hozott. Hibák azonban előfordulnak, melyeket igyekeznek minél hatékonyabban orvosolni. Felemelő hétvégére várják a papírsárkányok kedvelőit a jövő hétvégén Zamárdiban. A somogyi településen immár második alkalommal rendezik meg az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivált. 5 országból mintegy 20 alkotó érkezik, akik különleges papírsárkányokat, repülőszerkezeteket és lebegő szobrokat mutatnak be. A 3 napos programban látványos nappali és éjszakai sárkányreptetések, sárkánykészítő workshopok, égi parádé és családi programok szerepelnek. A MOL egyetért a kormányzat intézkedésével, amely a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportokat támogatja, reagált a Magyar Olajtársaság pénteken Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére, miszerint havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai. A MOL közleményében rámutatott, azért támogatják a kormány döntését, mert úgy vélik, hogy a védett ár bevezetése Magyarországon rövid távon bekövetkező és súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne. Azt írták, hogy ez azonnal kiszorítaná az üzemanyagimportot, és napokon belül dízel és benzin hiányhoz vezetne.
1: Időjárás jelentés.
0: Az ország legnagyobb részén ma sok napsütésre van kilátás, de néhány területen lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután északnyugat felől felhők érkezhetnek, melyekből kisebb eső, zápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északias szél. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 10 fok körül alakulnak, napközben pedig 22 és 24 fok közé melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: távol.
1: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
2: Akinek fáj még

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A jövő héten ismét bringás reggelire készülhetünk Kaposváron is. A Magyar Kerékpáros Klub ebben az évben is elindítja a Bringázza munkába kampányát, melynek részeként országszerte reggelivel vendégelik meg azokat, akik kerékpárral mennek dolgozni. Az eseményt jövő szerdán tartják, Kaposvár pedig két helyszínnel kapcsolódik az országos kampányhoz. A biciklivel érkezőket reggel 7 és 9 óra között a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utca kereszteződésében várják néhány egészséges reggeli falattal. Tilos és életveszélyes a Dunaszentbenedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, erre hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság a Facebook oldalán pénteken. Mint írták, a bal oldalon, Dunaszentbenedeken véget ért a munka, a katonák levonultak, a másik oldalon ugyanakkor folytatódnak a munkálatok. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a Dunaszentbenedeki oldalon, a kiépült fenékküszöbön tilos és életveszélyes tartózkodni, és azt kérték, az emberek vegyék figyelembe a tiltó táblákat. Megnyílt a jelentkezés a 7. Kék túrázás napja programra. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén október 10-én a résztvevők kisebb csoportokban egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. Végül pedig sport. A jövő lehetséges bajnokai találkoznak Kaposváron a hétvégén. A Somogyi megye székhely ad otthont az U13-as és az U15-ös ökölvívó magyar bajnokságnak. A vasárnapig tartó megmérettetésen 65 egyesület, több mint 220 versenyzője vesz részt. A meccseket a kaposvári körcsarnokban tartják. A bajnokság megnyitóján jelen volt Kovács Kokó István, valamint Erdei Madár Zsolt is. Az eseményen a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, az olimpiai világ és Európa bajnok Kovács Kokó István úgy fogalmazott, most egy olyan sportszerető városba érkezett az ökölvívás, ahol a sportág már 100 éves hagyománnyal rendelkezik.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország legnagyobb részén ma sok napsütésre van kilátás, de néhány területen lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután északnyugat felől felhők érkezhetnek, melyekből kisebb eső, zápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északias szél. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 10 fok körül alakulnak, napközben pedig 22 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Még bő egy hétig lehet jelentkezni a Nevetni Kék Alapítvány önkéntes kereső felhívására. Az alapítvány a közösségi oldalán tudatta, hogy Kaposváron is keresi azokat a 18 év feletti segítőket, akik késznek érzik magukat arra, hogy önkéntesként támogassák a kórházban fekvő gyerekeket. A heti néhány órányi elfoglaltságot jelentő látogatásokkal az alapítvány célja, hogy enyhítse a kisbetegek szorongásait, fájdalmait és elterelje a figyelmüket a betegségről. Aki csatlakozna a kórházi önkéntesekhez, a nevetnikék.hu oldalon jelentkezhet szeptember 20-áig. Szombaton megkezdődött az Ars Sacra Fesztivál. A 20. alkalommal megrendezett országos programsorozat egészen szeptember 20-áig tart, Kaposvár pedig idén is több helyszínnel és számtalan programmal vesz részt az eseményen. A Kaposvári Egyházmegye honlapján olvasható leírás szerint a rendezvények sorában népzenei koncert és hangszermustra volt az első, ezt a kaposfüredi Szent Őrangyalok plébánián tartották. A hivatalos megnyitó ma lesz a Szent Margit templomban, ahol koncertmise szórakoztatja a résztvevőket. A fesztivál egy hete alatt kiállítás, zenés-táncos bemutatók, szakrális zenei élményként pedig orgonahangversenyek és zenei áhítatok várják az érdeklődőket. Az Európai Unió bővítésével kapcsolatos menetrendről egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter és Marta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős tagja pénteken Budapesten. A külügyminiszter a Facebook oldalán közzétett bejegyzésben számolt be a találkozó részleteiről. Azt írta, szeptember végén az Európai Bizottság bemutatja a bővítési reformokra vonatkozó javaslatát. Októberben az Európai Tanács külön foglalkozik a bővítéssel, majd megjelenik az éves bővítési jelentés, decemberben pedig a tagállamok rögzítik a következő időszak irányait.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország legnagyobb részén ma sok napsütésre van kilátás, de néhány területen lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután északnyugat felől felhők érkezhetnek, melyekből kisebb eső, zápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északias szél. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 10 fok körül alakulnak, napközben pedig 22 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: tart nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A közvilágítás hibáiról egyeztetett az E.ON szakembereivel pénteken Szita Károly. Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről, melyen arra kerestek megoldást, hogy miként lehet a lehető leghatékonyabban és a legrövidebb időn belül kijavítani a közvilágítási rendszerben előforduló szakaszhibákat vagy passzív hibákat. A településvezető emlékeztetett, hogy Kaposváron az éveleje óta csaknem 10 000 okos ledes lámpa biztosítja a közvilágítást. Szita Károly hangsúlyozta, hogy a rendszer jól működik, és jelentős megtakarítást is hozott. Hibák azonban előfordulnak, melyeket igyekeznek minél hatékonyabban orvosolni. A kikapcsolódás a célja annak az élményfestésnek, amit az S-Park szervez a jövő hétvégére. A közösségi oldalukon megosztott bejegyzés szerint szeptember 19-én két turnusban, egy délelőtti és egy délutáni blokkban várják az érdeklődőket a Bíbor Ligetbe, ahol bárki szabadon alkothat. Rajztudás nem szükséges, a cél az élményszerzés és a mentális feltöltődés. Az ingyenes rendezvényen turnusonként összesen 24 fő vehet részt, ezért a szervezők mindenkitől regisztrációt kérnek. A kormány célkitűzése, hogy a GDP 1,3%-ának megfelelő jelenlegi szintről jelentősen növelje a tudományra és kutatásfejlesztésre fordított forrásokat. A következő 4 évben szeretnék ezt az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra emelni. Erről beszélt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter pénteken egy rádióinterjúban. A miniszter hozzátette, hosszú távon az Európai Uniónak is az lesz az elvárása, hogy 3%-ot kell megcélozni minden tagállamnak kutatásfejlesztésre. Úgy fogalmazott, középtávon reálisnak látszik az, hogy évente több 10 milliárd forinttal növeljék a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat. 2 nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, derült ki a vízügy.hu szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, majd ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valahamért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását Budapestnél, majd kissé emelkedett a vízszint, de csütörtök délután ismét 0 cm-re csökkent. Végül pedig sport. 2 hét múlva rendezik meg a B64 Deseda jótékonysági futógálát Kaposváron. A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezrede szeptember 26-án, immár 12. alkalommal szervez futóversenyt a Deseda partján, és ahogy eddig is, ezúttal is jótékony célokra fordítják a nevezési díjakból befolyó bevételt. A verseny több távon zajlik, lesz maraton, félmaraton és félmaraton váltó, de lehet 10 kilométeres és 3,2 kilométeres távot is futni. A futógála rajtjai a Kaposvár arénától indulnak, a futók pedig távtól függően a Desedához vezető úton, valamint a tó körül teljesítik a vállalásaikat.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország legnagyobb részén ma sok napsütésre van kilátás, de néhány területen lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután északnyugat felől felhők érkezhetnek, melyekből kisebb eső, zápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északias szél. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 10 fok körül alakulnak, napközben pedig 22 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Alex.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A kaposváriak a legjobb tanácsadók, ők azok, akik felhívják a figyelmet mindarra, ami fontos. Ezt Szita Károly polgármester mondta annak kapcsán, hogy hétfőtől újra elindul a Kaposvári Beszélgetések fórum sorozat. Rádiónknak adott interjújában a településvezető hangsúlyozta, hogy a több mint 30 éve indult találkozásokon a különböző városrészek lakóival közösen összegzik az elért eredményeket, megvizsgálják, hogy sikerült-e megvalósítani a korábban beérkezett kéréseket. Hozzátette, természetesen szótejtenek a jövőre vonatkozó tervekről is. Szita Károly úgy fogalmazott, ezek között bizonyára lesznek olyanok, amelyeket csak a jövő évi költségvetésből tudnak megoldani, mert nagyobb összeget igényelnek, de olyanok is, amelyeket már idén meg lehet valósítani. Aranyforintokkal tűzdelt történelmi utazásra invitál a Takács Gyula könyvtár. A Facebook oldalukon megosztott bejegyzés szerint a történelem kedvelők a középkori magyar pénzverés titkait ismerhetik meg egy ingyenes rendezvényen. Szeptember 16-án Varga Máté régész numizmata tart előadást, melyen a résztvevők nem csak az aranyforintok világában merülhetnek el, hanem megismerhetik az akkori élet gazdasági és társadalmi hátterét, valamint számos más érdekességet is megtudhatnak. Felemelő hétvégére várják a papírsárkányok kedvelőit a jövő hétvégén Zamárdiban. A somogyi településen immár második alkalommal rendezik meg az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivált. 5 országból mintegy 20 alkotó érkezik, akik különleges papírsárkányokat, repülőszerkezeteket és lebegő szobrokat mutatnak be. A 3 napos programban látványos nappali és éjszakai sárkányreptetések, sárkánykészítő workshopok, égi parádé és családi programok szerepelnek. Amint egy 1,5 millió fával fűtő magyar háztartás támogatása érdekében az állami erdőkből származó tűzifa árát a kormány a januári szinten maximálja, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra csökkenti, közölte az élő környezetért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a szociális tűzifa ára a programban legfeljebb nettó 23 ezer forint lehet köbméterenként kemény lombos, illetve 15 ezer forint köbméterenként lágy lombos fa esetében. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy hosszú távon a háztartások környezetkímélőbb, zöldebb megoldásokat használjanak, de most azokat kell segíteni, akik télen csak fával tudnak fűteni. Szeptember 26-án tartják az idei Él a zene kezdeményezést, melynek részeként több mint 2000 hazai üzletben, szállodában, étteremben, hipermarketben, fitnessteremben, cukrászdában és benzinkúton szól kizárólag magyar zene. A szervezők csütörtöki közleménye szerint a tavalyi évhez hasonlóan, de jóval nagyobb számban, sporteseményeken is hazai zenészek szerzeményei hangzanak el. Mint írták, az Él a zene a magyar dalokat, szerzőket, előadókat népszerűsíti.
0: Időjárás jelentés.
1: Az ország legnagyobb részén ma sok napsütésre van kilátás, de néhány területen lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután északnyugat felől felhők érkezhetnek, melyekből kisebb eső, zápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északi szél. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 10 fok körül alakulnak, napközben pedig 22 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: megértem.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.

0: Reklám.
1: Felség, a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
2: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A jövő héten ismét bringás reggelire készülhetünk Kaposváron is. A Magyar Kerékpáros Klub ebben az évben is elindítja a Bringázza munkába kampányát, melynek részeként országszerte reggelivel vendégelik meg azokat, akik kerékpárral mennek dolgozni. Az eseményt jövő szerdán tartják, Kaposvár pedig két helyszínnel kapcsolódik az országos kampányhoz. A biciklivel érkezőket reggel 7 és 9 óra között a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utca kereszteződésében várják néhány egészséges reggeli falattal. Speciális táncórákra hívja az érdeklődőket a Vadvirág Alapítvány. A közösségi oldalukon megjelent tájékoztató szerint a Kristályvirág tánccsoport a kerekesszékesek és a fogyatékossággal élők mellett az épeket is várja az egészen az év végéig tartó programsorozatra. Az első táncfoglalkozást szeptember 26-án tartják, majd pedig minden szombaton megszervezik a rendezvényt. Az órákon Szeretsz Róbert lesz a táncoktató. A kikapcsolódás a célja annak az élményfestésnek, amit az S-Park szervez a jövő hétvégére. A közösségi oldalukon megosztott bejegyzés szerint szeptember 19-én két turnusban, egy délelőtti és egy délutáni blokkban várják az érdeklődőket a Bíbor Ligetbe, ahol bárki szabadon alkothat. Rajztudás nem szükséges, a cél az élményszerzés és a mentális feltöltődés. Az ingyenes rendezvényen turnusonként összesen 24 fő vehet részt, ezért a szervezők mindenkitől regisztrációt kérnek. Szombaton tartották a Köccsei találkozót, ahol az esemény zárásaként Orbán Viktor a Fidesz elnöke mondott beszédet. A zárt körű találkozón a beszédek nem nyilvánosak. A találkozót 2004 óta minden évben, hagyományosan szeptemberben tartják, a Köccsei Dobozi Kúriában, fideszes és KDNP-s politikusok, valamint a párt holdudvarába tartozó gazdasági és kulturális szereplők részvételével. Elindult a pályázat, amelyen a települések, munkahelyek, közintézmények elnyerhetik a kerékpáros barát címet, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook oldalán. Vitézi Dávid beszámolója szerint a pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni, ezek a kerékpáros barát település, a kerékpáros barát munkahely, valamint a kerékpáros barát közintézmény, ez utóbbit kiemelten az óvodáknak, iskoláknak és önkormányzatoknak szánják. A jelentkezéseket október 30-áig várják, az eredményeket pedig novemberben hirdetik ki. Kihallgatták Hollandiában azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni, közölte az illetékes holland ügyészség pénteken. A szállítmányt, amelynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkerque kikötőjében. A kábítószert műanyag hulladékot tartalmazó konténerekben rejtették el.
0: Időjárás jelentés.
4: Az ország legnagyobb részén ma sok napsütésre van kilátás, de néhány területen lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután északnyugat felől felhők érkezhetnek, melyekből kisebb eső, zápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északi szél. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 10 fok körül alakulnak, napközben pedig 22 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak
5: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
6: Kellemes és vidám hétvégét, vasárnapot kívánok nektek, 4 perccel 7 óra után. Szeptember 13-a van, odakint pedig 14 fok környéki a hőmérséklet. Megnyugtatok mindenkit, ennél azért melegebb lesz a mai napon, és csapadékra sem kell számítani, úgyhogy akár a szabadtéri programokat, túrázásokat is be lehet tervezni, hogyha úgy gondoljátok. És tartsatok velünk a folytatásban is, hiszen a legnagyobb slágerek szólnak majd itt az FM 91.2-n, megfűszerezve hasznos és érdekes információkkal. Hamarosan pedig az ünnepelteket is köszöntöm, a névnaposokat és a születésnaposokat, akiket egyébként ti is köszönthettek rajtunk keresztül egy üzenettel, és minden üzenet mellé jár a meglepetés dal a szokásos módon. 0670 32 32 355, ez a telefon, SMS és Viber számunk. Mi már a tavaszra készülünk, hiszen a Follow the Flow hozza ezt a dalát, ezt a című dalát, hamarosan érkezik, előtte pedig Zala Larsson tempós dalában indulunk, ez pedig a Can't Tame Her, ezzel kívánok nektek, nagyon jó.

nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2. Szigala és MNIK hozta a Radio című felvételt. Másfél perccel vagyunk egyébként reggel 7:45 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és a mai napon 13 óráig leszek a mikrofonnál. Ti is tartsatok velünk, ahogy ígértem, rövidesen az ünnepelteket köszöntöm, a névnaposokat és a születésnaposokat. Őket egyébként ti is köszönthetitek rajtunk keresztül, illetve olyan ismerősöket, barátokat, rokonokat, akár akik valamilyen jeles esemény kapcsán ma, szeptember 13-án vasárnap ünnepelnek, és minden üzenet mellé természetesen jár a meglepetés dal a soron következő a listánkról, melyet mi választunk. 0670 32 32 355, ez a telefon, SMS és Viber számunk. Birdie dalával megyünk tovább. Itt van már is a Keeping Your Head Up.

0: irány. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: 3 perccel vagyunk reggel 7:30 előtt, a mai napon szeptember 13-án pedig a Kornél nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. A név egy latin eredetű név, jelentése somfa és szarv. A Kornél név közvetlen, természetes, könnyed egyéniség kialakulását segítheti, könnyen barátkozik, szereti a nagy társaságokat, minél többen vannak körülötte, annál jobban érzi magát. Sokan kedvelik kedvessége és nagy vonalúsága miatt, de jó, ha megkülönbözteti, hogy ki van érdekből a közelében, illetve ki az, aki azért van vele, mert valóban kedveli. A pénz nem különösen fontos számára, ezért igyekszik könnyű, gyors bevételhez jutni, hiszen a karrier nem jelent számára semmit. Ezt írta a nagy kalendárium a Kornél névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek az Amadilek, a Krizosztomok, az Amáták, a Virginiák, a Lórántok, a Mórok, a Móricok, a Ludovikák, a Luizák és a Jánosok is. Minden ünnepeltnek nagyon sok boldogságot kívánok, és nekik küldöm hamarosan egy rövid ajánlót követően. Sissy Peniston dalát, érkezik a Finally 1991-ből.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallott. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2, fél perccel múlt el 3:48, 8 órakor pedig Évus hozza a híreket, infókat, elérhetőségünk pedig változatlan, használjátok bátran, 0670 32 32 355, várom a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is. A jó zene pedig a folytatásban is garantált, jön a The Black Eyed Peas, már is érkezik a Hey Mama.

0: Reklám.
1: Új BYD? Akkor most jár hozzá az extra. A BYD Schneider Autóháznál most akár 400 ezer forint értékű BYD tartozékcsomaggal lehet a tiéd az új BYD, modelltől függően. Válasz elektromos vagy plug-in hibrid modellt, és keresd a BYD Schneider Autóházat Pécsen, Zalaegerszegen és már Kaposváron is. BYD Schneider Autóház. Most még több jár az új BYD mellé.
2: Őszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj szeptember 11-e és 19-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a korzoshopping.hu weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha szeptember 19-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
3: Felsík, a reggelit állalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamera legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
2: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
4: Ez a Buona Vita.
5: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
0: Reklám hangzott el! Hírek most!
6: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A kaposváriak a legjobb tanácsadók, ők azok, akik felhívják a figyelmet mindarra, ami fontos. Ezt Szita Károly polgármester mondta annak kapcsán, hogy hétfőtől újra elindul a Kaposvári Beszélgetések fórum sorozat. Rádiónknak adott interjújában a településvezető hangsúlyozta, hogy a több mint 30 éve indult találkozásokon a különböző városrészek lakóival közösen összegzik az elért eredményeket, megvizsgálják, hogy sikerült-e megvalósítani a korábban beérkezett kéréseket. Hozzátette, természetesen szót ejtenek a jövőre vonatkozó tervekről is. Szita Károly úgy fogalmazott, ezek között bizonyára lesznek olyanok, amelyeket csak a jövő évi költségvetésből tudnak megoldani, mert nagyobb összeget igényelnek, de olyanok is, amelyeket már idén meg lehet valósítani. Aranyforintokkal tűzdelt történelmi utazásra invitál a Takács Gyula könyvtár. A Facebook oldalukon megosztott bejegyzés szerint a történelem kedvelők a középkori magyar pénzverés titkait ismerhetik meg egy ingyenes rendezvényen. Szeptember 16-án Varga Máté régész numizmata tart előadást, melyen a résztvevők nem csak az aranyforintok világában merülhetnek el, hanem megismerhetik az akkori élet gazdasági és társadalmi hátterét, valamint számos más érdekességet is megtudhatnak. Négy megyében, köztük Somogyban is megszűnt a tűzgyújtási tilalom szombattól. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal közlése szerint Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a tűzgyújtási korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. Hozzátették, hogy a többi megyében továbbra is fennáll a tilalom, ezekben egyelőre nem esett megfelelő mennyiségű eső, az erdei biomassa továbbra is száraz. Az aktuális tűzgyújtási szabályokról és korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalakon lehet tájékozódni. Megnyílt a jelentkezés a 7. Kék túrázás napja programra. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén október 10-én a résztvevők kisebb csoportokban egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. Végül pedig sport. A jövő lehetséges bajnokai találkoznak Kaposváron a hétvégén. A Somogyi megye székhely ad otthont az U13-as és az U15-ös ökölvívó magyar bajnokságnak. A vasárnapig tartó megmérettetésen 65 egyesület több mint 220 versenyzője vesz részt. A meccseket a kaposvári körcsarnokban tartják. A bajnokság megnyitóján jelen volt Kovács Kokó István, valamint Erdei Madár Zsolt is. Az eseményen a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, az olimpiai világ- és Európa-bajnok Kovács Kokó István úgy fogalmazott, most egy olyan sportszerető városba érkezett az ökölvívás, ahol a sportág már 100 éves hagyománnyal rendelkezik.
0: Időjárás jelentés.
6: Az ország legnagyobb részén ma sok napsütésre van kilátás, de néhány területen lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is. Délután északnyugat felől felhők érkezhetnek, melyekből kisebb eső, zápor előfordulhat. Még többfelé élénk lesz az északias szél. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 10 fok körül alakulnak, napközben pedig 22 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: Kellemes hétvégét és vidám vasárnapot kívánok nektek. 5 perccel múlt el 8 óra. Itt a Rádió Moston pedig a folytatásban is a legjobb zenék hódítanak. Érkezik James Blunt újdonsága White of It All. Előtte pedig Taya Cruz, Kylie Minogue és Travis McCoy dalában indulunk a Higher címivel. És ráerősítek gyorsan az elérhetőségünkre is. Használjátok, várom a közlekedési infókat is. A 0670 32 32 35.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: 6 perccel vagyunk reggel 8:30 előtt, a folytatásban pedig már is mondom nektek azt, hogy milyen történések és jeles események fűződnek a mai dátumhoz a teljesség igénye nélkül, a szeptember 13-hoz. Többek között a mai dátumon tartjuk számon a Magyar Dalnapját, szeptember 2. vasárnapja. A Magyar Dalnapját egyébként először a Sziget Fesztivál -1. napján tartották. Az erre a napra szervezett rendezvényeken a pop és a rock zene mellett jazz, népzenei, színházi, gyerek és komoly zenei műsorok is megtalálhatók a programban. 1788-ban New York City lett az Egyesült Államok fővárosa 238 éve. 1922-ben született Charles Brown, amerikai blues-énekes, zongorista, zeneszerző. 61 éve 1965-ben az USA-ban megjelent a Beatles egyik legszebb felvétele, a Yesterday. Stevie Wonder ennek a dátumnak az estéjén lépett újra színpadra, súlyos balesete után 1974-ben 52 éve. 41 éve 1985-ben megjelent a Super Mario Bros. Című játék, melynek főszereplője, figurája, emblémává vált. 1975-ben 51 éve jelent meg a slágerlistán Bruce Springsteen Born to Run című nagylemeze. És végül, de nem utolsó sorban, 1996-ban 30 éve ezen a dátumon halt meg Tupac Amaru Shakur, rapper, zenész. Így ez alkalom rövidesen egy kis kereskedelmi kitérőt követően Tupac-től érkezik a Changes címdal.
0: Ez volt a Kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Az első éjszakai jelenség idegen helyen. Miért nem tudunk elaludni? Miért alszunk esetleg egy kicsit nyugtalanabbul? Vagy ha tudunk is aludni, azért nem ugyanaz, mint a saját ágyunkban. Úgy hívják, hogy First Night Effect, magyarul az első éjszaka effektus. Gondoltátok volna, hogy ez nem más, mint egy ősi ösztön bennünk?
3: Hát valószínű, hogy van valami alapja. De miből jön?
2: Nagyon érdekes, mert hogy az első éjszaka effektus mögött egy ősi evolúciós túlélési mechanizmus áll, az agyunk egyik féltekéje ugyanis éberebb marad, hogy figyelje az ismeretlen környezet veszélyeit.
3: Hoppá.
2: Ezért nem tudunk jól aludni első éjszaka új helyen.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. 91.2 Rádió Most.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés. 3:49 van és nyugodt őszi idővel zárjuk a hetet, kérem szépen, csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet maximuma pedig 23 fok környékén lesz, tehát az időjárás alkalmas abszolút majd a szabadtéri programok, kirándulások eltöltéséhez. Holnap lesz majd egy kis változás, egy hidegfront érkezik, mely záporokat is hoz majd vételkörzetünkbe, illetve a hőmérséklet maximuma egy picit alacsonyabb lesz majd a mainál, holnap majd 21 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, az előttünk álló éjszakán pedig 16 fokig süllyed a hőmérő higanyszála. Egyéb iránt pedig orvos meteorológiai szempontból a mai napon nem terheli fronthatás szervezetünket.
2: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
2: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

Hamarosan 9 óra lesz, amikor Évus hozza majd a legfrissebb híreket, infókat, én pedig egy kis ajánlót a következő óra zenei terméséből. Játszom majd Kemred dalát, a Be Mine. Itt lesz majd a Kiss együttes 1991-es klasszikusa is, a God Gave Rock and Roll to You.

0: És jön Diaz és Menta újdonsága is, majd az Így volt szép.
1: Emlékszem még, mikor semmi nem volt nehéz.
0: Elérhetőségünket se felejtsétek el. Ez a 0-70-32-32-355. Üzenjetek bátran, és várom természetesen a közlekedési információkat is, ha vannak. Reggel 9 óra van, a folytatásban tehát Évus érkezik a legfrissebb hírekkel, infokkal itt az FM 91.2 Rádiómoston.
2: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled. Hírek most!
3: Megsínylették a fák az idei aszályt. A Kasi is csatlakozik az Európai Sporthéthez. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 9 óra van. Soha nem volt olyan kevés csapadék, mint amilyen az idei nyáron, ez pedig meglátszik a növényállományon is. Különösen az öreg fák sínylették meg az aszályt, mondta a Rádió Mostnak adott interjújában Szita Károly. A polgármester kifejtette, hogy 22 ezer fa van Kaposváron, ezek közül több mint 1000 olyan növény van, amelyik 80-100 évesnél is idősebb. Ezeket különösen megviselte az aszály, mintegy 100 olyan fát találtak a szakemberek, amelyik kiszáradt. A település vezető tájékoztatott, hogy az elszáradt fákat ősszel kiveszik, ezzel egy időben pedig újakat is telepítenek. Szita Károly beszélt arról is, hogy Kaposvár mintaprogramot indít. Ennek az a lényege, hogy a hirtelen lehulló nagyobb mennyiségű csapadékot nem hagyják elfolyni, hanem összegyűjtik a száraz időszakokra, ezzel is óvva az idős fákat. Ebben az évben is sikeres volt a zselici erdei tábor. A SEFAK beszámolója szerint idén már 6-szor szerveztek erdei vándortábort, melyen 21 csoport, több mint 650 diák vett részt. A fiatalok a tábor ideje alatt 85 kilométert tettek meg, közben pedig jártak az Erdőkháza látogatóközpontban, ellátogattak a Zselici Csillagparkba, a Bőszénfai Szarvasfarmra, és még a Zselici Csühögővel is utazhattak. Az erdei túrákon a gyerekek megismerték az erdő életközösségeit, megtanulták a tájékozódás alapjait, térkép és iránytű segítségével, de a különféle applikációk használatát is elsajátíthatták. A SEFAK bejegyzése szerint a program jövőre is folytatódik. Előadásokkal csatlakozik az Európai Sporthéthez a Kasi. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán tette közzé a szeptember 23-ai programot. Ezen a sportiskola szakemberei beszélnek a sportprevencióról és a rehabilitációról, szó lesz az SMR-henger használatáról, valamint arról is, hogy milyen szerepe van az utánpótlásban az erőnléti edzésnek. A Pályán túl című előadás sorozatra sportolókat, edzőket és minden sport iránt érdeklődő kaposvárit várnak a körcsarnokba. A kormány a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető sajtótájékoztatón. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető a szexualitást, a szexuális erőszakot, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat. Továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Hangsúlyozta, szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórházban rekedt gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást.
2: Időjárás jelentés.
3: Ma eleinte zavartalan lesz a napsütés, de napközben már gyakran megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Csapadék ennek ellenére egyelőre nem várható. Gyenge, mérsékelt lesz az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet délután 24 fok körül alakul.
2: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Klaus Rámázott és a Pubelekosz 1996-ból szólt itt a 91.2 rádió. Mostan pontosan 4:10 van, én Horváth Szabi vagyok, hamarosan rövid és hosszú távú időjárás előrejelzést hozok, utána pedig a csillagok jóslatát, a 12 csillagjegy jóslatát három felvonásban, a horoszkóp mai etapjában. 0670-32-32-355, ez pedig az elérhetőségünk, a jó zene pedig garantált lesz a folytatásban is. Már is érkezik Tiesto és Alana Springsteen 2024-es dala, ez a Hot Honey.

0: műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: 3 perccel járunk fél 10 előtt, a mai nap időjárása nyugodt lesz, napos felhős időszakok váltakozhatnak majd, csapadékra pedig nem kell számítani, 23-24 fok környékén tetőzik a hőmérséklet. Csapadék viszont holnap már lesz, méghozzá a reggeli órákban számíthatunk rá, 8 és 11 óra között. Érkezik egy gyenge hidegfront is, ennek hatására érkezik a záporzivatar, valamint egy picit visszápül a hőmérséklet, holnap már csak 21 fokot mutathatnak a hőmérők. A mai napon egyébként már nem várható markáns fronthatás, így az időjárásra érzékenyek szervezete is fellélegezhet. A mögöttünk álló változékonyabb idő után ugyanakkor még előfordulhat fáradtság, tompaság és enyhe fejfájás, a hajnal pedig többfelé hűvös lesz, a hidegre érzékenyeknél ízületi panaszok is erősödhetnek. Napközben viszont, ahogy mondtam, kellemes kora őszi idő várható, a 20-25 fok körüli csúcshőmérséklet már nem terheli meg úgy a szervezetet, mint az elmúlt időszak hősége. Itt a rádió mostan pedig Beyoncé énekel a folytatásban hozza Crazy in Love című dalát, utána pedig én hozom a horoszkópot, a 12 csillagjegy jóslatát 3 felvonásban.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent meg.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: 2 perccel múlt el 9:30, bele is vágunk a mai csillagjóslásba, már is megtudhatjátok tőlem azt, hogy miket jósolnak nekünk már a szeptember 13-ára a csillagok. Ez a horoszkóp első köre, benne a kosok, a bikák, az ikrek és a rákjegyűek jóslataival. Kos, valaki ma megpróbálhatja rád erőltetni a saját véleményét, és különösen bosszanthat, ha úgy érzed, hogy még döntési lehetőséget sem hagy neked. Ne menj bele hosszú távú vitába, a helyzet hamarabb kifullad, mint gondolnád, délután pedig egy kedvező hír teljesen más színben tüntetheti fel a napot. Bika, egy családi vagy ismerősi beszélgetésben olyan híresztelés kerülhet elő, amely első hallásra érdekesnek tűnik, de egyáltalán nem biztos, hogy igaz. Ne add tovább, inkább foglalkozz a saját dolgaiddal, mert később kiderülhet, hogy egészen más a történet, mint ahogy először hallottad. Ikrek, érdekes beszélgetés alakulhat ki körülötted, amelyben egy teljesen más nézőpontot ismerhetsz meg. Valaki talán nagyon határozottan próbál meggyőzni az igazáról, de nem kell azonnal állást foglalnod, hagyd ülepedni az elhangzottakat, mert hamarosan sokkal tisztában látod majd, mi az, ami valóban fontos. Rák, most elvihetnek az érzéseid, vagy negatív irányban működhet a fantáziád, és túl sokat foglalkozhatsz egy olyan üggyel, amely valójában hamarosan magától rendeződik. Ne stresszelj rajta, mert most inkább az idő dolgozik neked. Egy üzenet, egy új információ vagy valaki változó hozzáállása leveszi rólad majd a nyomást. Itt a rádió mostan pedig Kemre dalával megyünk tovább a Be Mine-nal, utána pedig hozom az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatait is.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: 7 perccel fél 10 után megyünk tovább a horoszkóp második körével. Ebben a körben jönnek az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatai. Oroszlán. Egy kulturális élmény, kiállítás, film vagy érdekes olvasmány különösen jó hatással lehet rád ma. A mérleghold segít abban, hogy ne csak a saját álláspontodat lásd, hanem valóban megértsd mások gondolatait is, és egy beszélgetés közben még az is kiderülhet, hogy valamihez egészen másképp viszonyulsz, mint korábban. Szűz. Valaki ma egy olyan ügy miatt kereshet meg, amelyhez valójában nem sok között van, mégis megpróbál bevonni. Ne vedd át mások feszültségét, és különösen ne kezdj el egy pletykát vagy bizonytalan hírt továbbadni, sokkal jobban jársz ugyanis, ha a saját terveiddel haladsz tovább. Mérleg. A hold a mérlegben jár, ezért különösen fontos számodra, hogy szép környezet vegyen körül, egy múzeumlátogatás, koncert, film vagy akár egy tartalmas beszélgetés feltölthet, miközben egy kisebb vita is arra taníthat, hogy nem kell mindenáron másokat meggyőznöd a saját igazadról. Skorpió, délután könnyen túlreagálhatsz egy megjegyzést vagy egy jelentéktelen szituációt. Tartsd magad a középpontban, ne hagyd, hogy egyetlen mondat elvigye az érzelmeidet, mert estére már egészen más lesz a helyzet, és egy jó hír teljesen kizökkenthet ebből a negatív állapotból. Itt a rádió, mostan pedig jön a Kiss és a God Give Rock and Roll to You, utána pedig hozom a horoszkóp harmadik körében a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: 2 perccel vagyunk 3:45 előtt, ez a horoszkóp harmadik köre, benne pedig jönnek a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatai. Nyilas. Egy rokon vagy ismerős olyan hírt mondhat, amely rögtön felkelti a figyelmedet, de ne kezeld késztényként. Most könnyű belekeveredni mások történeteibe, miközben sokkal jobb, ha a saját terveidre koncentrálsz. Ráadásul egy váratlanul kedvező fordulat a saját ügyedben is tartogat meglepetést. Bak. Lehet egy kötelezettség, amitől legszívesebben megszabadulnál, és eleinte úgy tűnhet, hogy nincs is választásod. Ne idegeskedj miatta. A Jupiter kedvező hatása gyorsan megmutatkozik, és egy olyan megoldás kerülhet elő, amely jelentősen könnyebbé teszi a helyzetet. Vízöntő. Ma valaki nagyon magabiztosan adhat tanácsot neked, még akkor is, ha valójában nem ismeri a teljes helyzetet. Hallgasd meg, de ne engedd, hogy más akarata irányítsa a döntésedet, közben egy érdekes beszélgetés olyan ötletet adhat, amely sokkal közelebb áll hozzád. Halak. Érzelmileg ma érzékenyebben reagálhatsz egy közeli ember hangulatára, ezért könnyű azt gondolni, hogy valami baj van. Ne esd túlzásba, és ne próbáld rögtön megfejteni minden rezdülését. Később kiderülhet, hogy egészen másról volt szó. Ezeket jósolták nekünk már a szeptember 13-ára a csillagok, és szép napot kívánok nektek! Évus hozza majd 10 órakor a legfrissebb híreket, infókat, én pedig most a folytatásban Rozé dalát, jön már is a Messi, itt a Rádió Moston.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz. Több évtizedek Kaposváron.

0: Egy újabb órán vagyunk túl itt a 91.2 rádió moston, de a következő órában is jönnek a legjobb zenék. Például itt lesz majd Kygo, Khalid és Griffin közös a Save My Love. Nem hagyjuk ki a sorból a hazai dalokat sem. Dr. Béres és a Jazz meg az hozza a Ma jól vagyok című átdolgozás.
1: Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinn mélek. Ne legyek már nélkülek, én zsebre temélek.
0: És mindjárt indulunk egy bulis vidám dallal. Évus hírei után azonnal érkezik Álvaló Soler és a Sofia. Jóked, vidámság és lendület, ez lesz a folytatásban is itt a 91.2 rádió moston. Most azonban érkezik egy rövid kereskedelmi kitérő, utána 10 órakor Évus hozza a legfrissebb híreket, infókat.
2: A pillanat a tiéd. Rádió most. Reklám.
3: Itt az ősz, itt az ültetés ideje. A Hélia kertészetben megkezdődött a nagy őszi átültetés. Szebbnél szebb őszi virágzó dísznövények, évelők, dísz- és gyümölcstermő növények gazdag, egyre bővülő választékával várunk. Használd ki az őszi ültetési szezont, és szépítsd meg újra a kertedet. Hélia kertészet, ahol a kert új életre kell. Lehet, hogy az egészséged kulcsa benned van. Győre Katalin természetgyógyász tiszta forrásból származó tudása most könyvformájában is mindenki számára elérhető. A tudatod egészségre ébredése már kapható. Fedezd fel a testi-lelki egyensúlyhoz vezető új utakat, és ébredj rá saját tested és tudatod erejére. Siess, a készlet véges. Kapható Kaposváron, a Természet patikájában az Anna utca 12-es szám alatt.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Szerdán újra elkezdődik a Mate Szabad Egyetem. Vers találkozót szerveznek Kaposváron. Bronzérmet szereztek a kosarasok az emléktornán. 10 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok. Szerdán újra elkezdődik a Mate Szabad Egyetem Kaposváron. Az őszi fél év első két előadásán a résztvevők választ kaphatnak arra, hogy mit árulnak el az adatok az élelmiszerek biztonságáról, illetve hogy milyen szerepet játszhat a táplálkozás a vastagbél daganatok kialakulásában. A Mate Szabad Egyetem két hetente szerdánként várja az érdeklődőket a K-központban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ezt a Mate Szabad Egyetem hivatalos oldalán lehet megtenni, vagy a helyszínen. Vers találkozó indul Kaposváron. Az Együd Árpád Kulturális Központ, a Kaptár Színház és a Mondj Te is egy verset egyesület közös kezdeményezését azzal a céllal valósítják meg, hogy olyan közösséget hozzanak létre, ahol a résztvevők kendőzetlenül beszélhetnek versekben. A 14 év felettieknek ajánlott összejöveteleket az Agórában rendezik, a vezető pedig Vajda Milán, a Kaptár Színház alapító vezetője lesz. A foglalkozásokon előadók, színészek segítenek, emellett a szervezők kulturális programokkal is színesítik az összejöveteleket. Az első találkozót október 17-én tartják. Közzétették szombaton a kormány gyermekvédelmi jelentését. A dokumentumban közölt eredmények egy országos látogatás sorozat tapasztalatain alapulnak, amelynek keretében 12 vármegyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel a felmérést végzők, mintegy 1500 szakemberrel találkoztak, és csaknem 100 órányi személyes beszélgetést folytattak. A jelentés alapján a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezer van veszélyeztetettként nyilvántartva, azaz a gyerekek közel 8%-a. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb, miközben Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálják a legkevesebb érintettet. Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Trump szombaton kezdődött írországi látogatásán kijelentette azt is, hogy ő örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező Ír Köztársaság egyesítését. Az elnök nyilatkozata után azonnal tiltakozó közleményt adott ki a legnagyobb észak-írországi brit párti protestáns erő, a Demokratikus Unionista Párt. Híreink végén pedig sport. A harmadik helyen zárta az Orosz László emléktornát a kaposvári kosárlabda csapat. A Kométa KVG magabiztos győzelmet aratott a Délút STE Szedeák csapata felett, akiket 102-83 arányban győztek le. A torna döntőjében a paksi atomerőmű ese 92-76-os eredménnyel lett az első, a budapesti honvéd pedig így az ezüstérmet szerezte meg.
2: Időjárás jelentés.
4: Ma eleinte zavartalan lesz a napsütés, de napközben már gyakran megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Csapadék ennek ellenére egyelőre nem várható. Gyenge, mérsékelt lesz az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet délután 24 fok körül alakul.
2: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel, ez a rádió most FM 91.2, egy perccel múlt el 4:11. Én Horváth Szabi vagyok, és 13 óráig leszek a mikrofonnál, tartsatok ti is velünk a folytatásban is, és használjátok bátran elérhetőségünket, ha tudunk segíteni, állunk rendelkezésetekre, és persze várom a közlekedési információkat is, ha vannak. 0670 32 32 355, ide jöhetnek tehát a közlekedési infók telefonhívás, SMS vagy Viber üzenet formájában. A menetrend műsorok szempontjából pedig a szokásos, itt az FM 91.2-n a következő órában, mivel vasárnap van, jön rádiónk gasztronómiai műsora, ez lesz az Easyrider a Nagy Muli kapitány vezénylésével, akinek beszélgető partnere sokunk kedvence lesz majd ebben az adásban, 11:30-12 között Margit nénivel fog majd eszmecserét folytatni a Nagy Muli kapitány a különböző gasztronómiai érdekességekről és finomságokról, zeneileg pedig a legjobb csemegéket állítjuk össze nektek. Addig is például a folytatásban időutazunk, 1989-ből jön az Inner Circle, és már is szól a Bad Boys.

0: Ilyen nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, egy perccel vagyunk 10:30 után, és ajánlom figyelmetekbe a mai napra a Kultik kínálatát. Vetítik a Ted és a csodalámpát, animáció, családi és kalandfilmet 11:50-től és 14:10-től, de láthatjátok a Minionok és a Szörnyek című akcióanimáció kalandfilmet 14:10-től, a Tériszony című drámát 18:20-tól, valamint Vivben 20:30-tól, az Átkozott boszorkák második részét 11:40-től, 17:40-től és 20:10-től, a Kutya csillagképet 11:50-től és 16 órától, a Mancsőrjárat a Dino filmet Vivben 12:10-től, 14 órától és 15:50-től, a Torrente hatodik részét, az Elnöki ügye 13:50-től és 20:20-tól, az Endülés című akció krimi thriller 15:50-től, ugyanebben az időpontban az Ételfutárt is filmvászonra tűzi a Kultik, de láthatjátok ma még a Pókember vadonatújna című filmet Vivben 17:40-től, az Insidious köztünk járnak című horrort 17:50-től, míg az Odüsszeiát pedig 20 órától láthatjátok a mai napon a Kultikban. Bármelyiket is választjátok, én jó szórakozást kívánok hozzá, itt a Rádió Moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően a Honey Beast hozza a legnagyobb hős címdalát.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Amikor randira készülünk, mindenki biztos így van vele, hát van legalábbis egy jó érzésű ember, hogy az első pillanatok feszültek. Az első randi mögött álló feszültség bizony az elménk társas éberségét mutatja. Az agyunk szerint az idegen környezethez hasonlóan az idegen személy is idézőjeles kockázatot jelent a biztonságérzetre nézve.
3: Pláne, hogyha meghívhatlak vőre? Nem. Egyit a... Nem.
2: Igen.
3: Eszünk valami? Nem.
2: Az egyik közös barátunk mondta azt, hogy egyszer elment randizni, és mondta neki a lány, hogy az elején szögezzük le, a szexről én nem tudok beszélgetni. Fő úr, fizetek!
1: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, egy perccel múlt el 3:11, 11 órakor pedig Évus hozza a legfrissebb híreket, információkat, utána pedig jön rádiónk gasztronómiai műsora az Easy Rider Moli kapitánnyal és Margit nénivel. Előtte pedig a folytatásban időutazunk, ugye gondolom nagyon sokan közületek is emlékeztek a Több mint testőr című 1992-es filmre, ami körül egyébként meglepően sok érdekes történet van, és hát mondhatjuk azt is, hogy néhány akár sokkal izgalmasabb is, mint maga a film. Például az is, hogy a filmet eredetileg teljesen más sztároknak írták. Lawrence Kasdan forgatókönyve már 75-ben elkészült, és eredetileg Steve McQueen lett volna Frank Farmer, a testőr, míg Rachel Marant Diana Ross játszotta volna. És az egyik legjobb kulisszatitok pedig az, hogy Kevin Costner kifejezetten Whitney Houston-t akarta társául. Costner nem egyszerűen elfogadta a stúdió javaslatát, ő ragaszkodott Whitney Houstonhoz. Amikor felmerült, hogy más színésznőt keresnek, inkább azt mondta, hogy várjanak egy évet, hogy Whitney ráérjen. Ráadásul Whitney még soha nem játszott mozifilmben, ezért komoly kockázatnak számított. Costner később elmondta, hogy a forgatás előtt gyakorlatilag azt ígérte neki, hogy itt leszek veled. Whitney később pedig azt mondta, hogy ez győzte meg arról, hogy vállalja a filmet. A hölgy Whitney Houston egyébként színészleckéket akart venni, de Costner lebeszélte róla. Whitney attól félt, hogy nem tud majd természetesen színészkedni, ezért felvetette, hogy vegyen színészórákat. Costner viszont azt mondta neki, hogy ne próbáljon meg színészkedni, hanem maradjon természetes, mert éppen a személyisége az, ami működővé teszi Rachel karakterét. Ez különösen érdekes egyébként, mert Whitney számára a forgatás teljesen új világ volt, a koncert színpaddal ellentétben itt órákig kellett várakoznia, és előfordult bizony, hogy 6-8 órát ült a helyszínen, majd közölték vele, hogy aznap már nem kerül sor a jelenetére. Aztán itt van a film ikonikus betétdala is, ugye az I Will Always Love You. Costner ragaszkodott ahhoz, hogy Whitney zene nélkül teljesen egyedül kezdje el énekelni a dalt. A lemezkiadó vezetői eleinte attól tartottak, hogy a rádiók nem fogják szeretni a dalt, ha ilyen hosszú zene nélküli résszel kezdődik. Costner azonban kitartott, így született meg az a bizonyos körülbelül 44-45 másodperces a cappella kezdés, amely ma már gyakorlatilag összefort Whitney Houston nevével. És a folytatásban bár nem ezzel a dallal megyünk tovább, hanem a Több mint testőr című film egyik másik betétdalával, amit szintén Whitney Houston énekelt, ez pedig az I Have Nothing itt a Rádió Moston.

0: Reklám.
1: Felség, a reggeli tálalfa. Aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
2: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Szúnyogírtás lesz holnap Kaposváron. Parkszínházi fesztivált tartanak a jövő hétvégén. A bronzéremért küzdenek ma délután a kaposvári pólósok. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 11 óra van. Szúnyogírtás lesz holnap Kaposváron, ezt jelezte a közösségi oldalán Szita Károly. A polgármester azt írta, hogy egyre több a szúnyog, helyenként már óránként 60 csípést is mérnek, ezért a tervek szerint holnap napnyugta után megkezdődik a földi szúnyogírtás. Amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé a munkálatok elvégzését, úgy kedden vagy szerdán pótolják az elmaradt alkalmat. A településvezető a posztjában megjegyzi azt is, hogy mi is sokat segíthetünk a szúnyogok számának csökkentésében, ha például kiöntjük a kerti játékokban, kaspókban összegyűlt vizet, vagy lefedjük az esővízgyűjtőket. Ezek ugyanis kedvező körülményeket biztosítanak a szúnyoglárvák gyors kikeléséhez. Háromnapos parkszínházi fesztivállal nyitja meg 17. évadát a Bábszín tér. Szeptember 18-a és 20-a között a kaposvári Vasari Park ad otthont a rendezvénynek, melyen báb- és tűzszínházi előadások, diavetítések várják az érdeklődőket. Lesznek tűzzsonglőrök, tintaló cirkusz, felvonulnak a ballonbábok, emellett játszóterek, zenefestőműhely, óriás toronyépítő és esti fényjátékok is élményeket ígérnek a kicsiknek és a nagyobbaknak. Az egészség nem akkor kezdődik, amikor átlépjük a rendelő, a kórház kapuját, hanem sokkal korábban, az óvodai, iskolai nevelésben, a családi példamutatásban, mondta a kormányszóvivő szombaton Budapesten a második magyar egészségpikniken. Köböl Anita rámutatott, fontos, hogy a gyerekek mit tanulnak meg az étkezésről, a mozgásról, a higiénéről, később a dohányzásról, a függőségről, a szexualitásról és a mentális egészségről. Hozzátette, meg kell tanítani a gyermekeinknek, hogy felelősek vagyunk a saját egészségünkért, ehhez kellenek az óvodák, az iskolák, kell a szakma és a civil közösségek is. Életét vesztette egy férfi szombaton gyógykezelés közben, a székelyföldi Csíkszent Imréhez tartozó egyik üdülőtelep mofettájában, egy másik embert kórházba kellett szállítani. A 40-45 év körüli férfiakra eszméletlen állapotban találtak rá a természetes gázkiömlés helyszínén, közölte a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. A mentőegységek megpróbálták újraéleszteni őket, de egyikükön már nem sikerült segíteni, a másik férfit kórházba vitték. Híreink végén pedig sport. A címvédő Ferencváros ellen szálltak medencébe a kaposvári pólósok szombaton. Surányi László alakulata a Benú férfi vízilabda Magyar Kupa elődöntőjében 28-10 arányú vereséget szenvedett, ami azt jelenti, hogy a somogyiakra ma 16 órától a bronzmérkőzés vár. Az ellen a BVSC ellen kell megküzdeniük, akiktől hétközben 20-13-as vereséget szenvedtek az OB1 nyitányán.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma eleinte zavartalan lesz a napsütés, de napközben már gyakran megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Csapadék ennek ellenére egyelőre nem várható. Gyenge, mérsékelt lesz az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet délután 24 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
5: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Easy Rider. A Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Margit néni, az Izrider, az ember mindig ugyanezt teszi, az nem jó. Kéne változatosan étkeznünk, de hát épp a ti időtökben rengeteget meséltél róla, hogy nem ettetek sok húst, alig volt.
2: Egész héten nem ettünk húst, csak vasárnap. Ha nem, akkor csak anyim, esetleg hétfőn, ha marad.
1: Meg kell tenni a vasárnapi ebédet.
2: Igen, de azt mondom, egész hét nem is kívántuk. Eztünk be se volt. Jó, vártuk a vasárnapot, úgy de jó kis leves, jó gyöngyös sárga levest ettünk. A tyúkot ugye, akkor annyi levágta a tyúkot a levásba, az volt a vacsora, jó hideg tyúkus, érted, akármivel, zöldhagymával, ami akkor volt pont. Akkor ugye, vasárnap meg hát a jó nokedli, az volt a mindenünk, nem ám rizs, meg rántutus, meg át, meg az nem.
1: Nokedli, ez volt egy kis csirke pörkölt, vagy disznó pörkölt?
2: Hát hogyne, hát ahogy mindig csirkét vágott anyim, fiatalabbakat rántani, az idősebbeket pörkültnek. Én még kitartok, fölöttük még imádkozok, értik itt. Bocsásson meg nekik, a Jóisten, ha nem jól csinálta. De akivel összetalálkozok, Margit, most nagyot öregödtél.
1: Dehogy.
2: Majd mondom, jó, hogy nem fiatalodok. Köszönöm a Jóisten, hogy még hazatalálom.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik.

0: Easy Rider. A Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Margit néném éppen az ételekről beszélgetünk, meg hát arról is, hogy milyen szép kort élt meg eddig, meg hát reméljük még sokáig velünk lesz, mert szívesen hallgatják a műsorodat. Mondtad, hogy nem ettetek hétközben húst, csak hétvégén. Akkor sokkal egészségesebb ételek voltak, nem volt ennyiféle mesterséges maszat az ételekben, mint most. Nem volt ennyiféle, de nem is volt ennyiféle műkaja. Az emberek a fizikai munkát hús nélkül bírták hétköznap?
2: Hát angyalom, azért, hogyha aratás volt, akkor az másabb, már akkor tak le baromfi. Annyi is minden, a taratás egy nagyon nehéz munka volt. Hát gondolt?
1: Hát akkor azért került hús az asztalra.
2: Akkor került hús, akkor nagyon. Azért nem engedtek, ha vágtunk disznót, de föl volt füstivál a sunkák, volt kalbász, szalonna, minden. Azért nem engedtek belőle enni nagyon, mert akkor nyáron ugye mindig, ha annyi főzeléket csinált, akkor arra jó darab sunkát megsütött rája. Úgyhogy akkor egyik nap baromfi volt, másik nap sertés húsbú csinálta annyi, mint Dávistűt. Tehát ugye hát akkor nem lehetett átérni, mely ütében nem volt. De azt mondtam te neked, hogy rettenetes, nagyot fejlődött a világ okos emberekkel, már én is azt mondom, hogy amiket most kitalálnak, és tényleg hát jó, már az embergyereket tényleg nem kell minden vasárnap futkozni, hogy vegyünk is hús, mert beteszi az ember a mely ütébe, áll van egy.
1: Akkor meg volt a verem, meg a pince, meg a kútba leengedték, vödörbe a hús, meg a bucsújsört is.
2: De azért azt hidd el, hogy sokkal, ami a bánt van a mely ütében, nagyon kell vigyázni arra, hogy ne legyen tovább, például 6 hónapnál.
1: Akkor már nem van az íze.
2: De nem ám, annyira megy el neki a íze, hogy nagyon kell vigyázni arra, hogy odafigyeljünk, hogy ráérni, hogy mikor tettem be, és mikor használom el. Annál tovább ne, mert így se ér a hús sokat, úgy meg mégis se.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Folytatjuk az Easy Ridert Margit nénivel, tehát nem szabad tovább bent hagyni 6 hónapnál a húsokat a hűtőbe, meg ezek a mai húsok már nem olyanok, mint régen.
2: De nem ám. Aztán látod, hát még csak azt is, hogy láttuk, hogy ott lóg az a sunka. De nem kívántuk, hogy na most, már tudtuk, hogy majd az olyan érdemesebb időre, amikor aratás lesz, masinálás lesz, hordjuk be a sok kévét, a mezőrű, mindörű, az nagyon nehéz munka volt, mikor gondolhatod, hogy nem tudom hány köröz gabonát egyszer-egyszer fölraktunk a kocsira. Hát jó van, én még nem, már egy ilyen kislány voltam. De bizony volt úgy, hogy a bátyámmal kátártöttünk fel egy kévét, hogyha valamiért valaki nem tudott összeállni, segíteni, hogy valami betegség vagy akármi jött, akkor bizony kénytelenek voltunk úgy, hogy kátártöttünk fel egy kévét, api meg raktaja a kocsit, aztán vittük haza nagy kazalba. Hatalmas kazalok voltak a szűrűbe, és át közibe egyik felé zab volt árpa, ami az állatoknak, meg másik felé meg rozs, meg buza. Érted? Másik felé közébe állt a masina, aztán bizony, hát én is egyszer-kétszer voltam fönn az asztalnál, hát nem leányálom, volt angyalom. De annyira kellett vigyázni, hogy meg ne dobják az embert a kévével a kazalról, ahogyan dobják fel azok a szegény gyerekek az asztalra, hogy annyira pontosan, hogy bár ne léptjálja a dobba.
1: Rövidesen folytatjuk az Easy Rider.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Folytatjuk az Easy Rider-t, most épp ott tartunk, hogy masináltak, arattak, etették a gépet, kim voltak az emberek, akkor nem volt vasárnap, nem volt szombat, addig, amíg a termés be nem került, addig kim voltatok a földeken, gondolom én. Ilyenkor az ebéd az ebédidőben volt, vagy akkor, amikor időtök volt rá?
2: Hát, angyalom, ugye nem úgy van, hogy csak aratáskor hozták a nagy ebédes vékába az édesanyáink a jó ennivalót, csak aratáskor. Már amikor hordtuk be a kévékát, köröztök át a kévébe, volt a köröz, ugye 15 át egy köröz, érted? Az volt a pap rajta, mindig azt mondtuk, hogy az a pap rajta. Ugye akkor hazamentünk, már akkor úgy jött ki, hogy most fél egyre vagy délre, dél állít egy kicsit azértünk, akkor már nem mentünk ki, akkor megábédítünk ott. De bizony, amikor arattunk, angyalom volt, úgyhogy még egy fa se volt a földeknek a végibe, olyan helyen volt a gabona.
1: Meleg lehetett.
2: Hát most gondold el, szegény api ma csinálta, hogy levárták a bátyámmal ilyen nagy karókat, azt akkor arra tettek rá a ruhát, amit vittünk, már tudtuk, hogy olyan helyen
1: arra, nap ellen,
2: hogy nem lesz fa. Angyalom, csak úgy dönögtek a bogarak, amikor elaludtunk, már egy órát az ikölött pihennénk, már nagyon elfáradtunk. Ugye megkezdtük főleg, hogyha még a kévét is akkor csinál, vagyis a kötelet, akkor volt úgy, hogy a bátyámmal kimentünk már 6 órakor. Apim meg annyi megetették, megreggelizták, hozták nekünk a reggelit, vizet, mindent, azt oda kiminkottattuk meg, hogy legyen annyi kötél.
1: Meg volt az ebéd, de vacsora már nem a kínaföldön volt.
2: Nem. De bizony alig vártuk, hogy harangozzanak, angyalom, a nehézség voltunk.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A pillanat a tiéd. Give it up!

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Folytatjuk az Easy Ridert, Margit nénivel kint vagyunk a földeken. Akkor meddig voltatok én sötétedésig?
2: Hát akkor nagyon örültünk, mikor úgy hűsült egy kicsit, aztán akkor már nem volt olyan forróság. Akkor lőttünk volna addig, de sok volt a jószágod az asztal szétát.
1: Miután még mentetek haza, akkor mindig nem volt vacsora, akkor meg kellett tetetni először a jószág, aztán lehetett nektek aztán enni.
2: De viszont amikor a tejedbe ma odakárítam Büsibe, akkor is meg voltam az a kilódás, már amikor hazamentünk, hú te, akkor már ugye én is megittam a bort. Hát persze, már...
1: Hála Istennek!
2: Idősödtem aztán már, de mindig azt a jó bort nem voltam hozzá csinálból, hanem az a jó szőlőlé volt. Mindegy volt, a Elvira vagy Noha volt, szőlőbor volt. Aztán, amikor hazaértünk, csak úgy néztünk rá a pincébe, Istenem, de ráhúznak most egy jó pohárral. Fáradtan nagyon, mikor letött bennünket az etor. De nem lehetett, mert azt szoktam mondani Árni bátyádnak, mondom, Árni, addig ne hozzá föl, amíg á nem megyek a csarnokba, ki nem fejünk. Á nem szaladok a csarnokba, á nem futok onnan a bódba, amikor küldöd valami másnapra vagy valami, majd azután hazajön, akkor meg már gondoltad, annyira rejtek a disznók, mint a vászadára.
1: Meg kell tökéletetni.
2: Hát akkor meg gyorsan meg kell azokat. Úgyhogy nem sok értelme volt az embernek, amikor bakárült, akkor már szívesebben aludt volna. Akkor aztán tényleg, mikor leütünk, ott volt a jó kis önnivaló, már ugye, hát azért a mama főzött, ugye, meg a papa, hát otthon volt a főzte, de előttünk volna abban is, hogy jól laktunk a jó kis bortuk.
1: Ez volt az Easy Rider, Margit nénivel beszélgettem.
0: Ez volt az Easy Rider. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, 4 perccel múlt el 12:30, az előző fél órában pedig az Izraider című gasztronómiai műsorunkat hallhattátok, benne pedig Margit nénivel és Moli kapitánnyal, és bízom benne, hogy a régi idők felelevenítése is adhatott ötletet esetleg arra, hogy milyen finom étkek kerüljenek majd a vasárnapi asztal ebédgyanánt. Jó főzős kézést kívánok, ha éppen a konyhában ténykedtek, ha pedig esetleg már idejekorán fogyasztjátok a finomabbnál finomabb falatokat, akkor nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel, mindjárt Dua Lipa hozza Love Again-t, előtte pedig a folytatásban 1997-be utazunk vissza, ebből az évből már is jön Will Smith és a Miami.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2, pontosan 3.4.12 van, tehát már a vasárnapi ebéd derekán vagyunk lassan, de biztosan. A hagyományos magyar vasárnapi ebédhez kapcsolódó szokásokat elemezzük egy kicsit ki a folytatásban, hogy hozzunk egy kis étvágy csinálót. Ugye nagyon sok esetben ilyenkor az asztalra kerül a húsleves, ami kimaradhatatlan kelléke a vasárnapi ebédnek, gyakran ugye csigatésztával, vagy éppen cérna metéltel tálalják. Aztán ugye ott van a rántott hús vagy a sült hús, ez egy klasszikus főétel, például rántott csirke, sertésszelet vagy rántott karaj. De mellé pedig nem hiányozhat a köret sem, ami leggyakrabban krumpli, rizs, petrezselymes, burgonya, vagy éppen ugye krumpli püré. Aztán, hogy teljes legyen a kép, meg lehet bonondítani ezt az egészet egy kis savanyúsággal, ugye a csemegeuborka, a kovászos uborka, a csalamádé, vagy éppen a savanyú paprika is szinte kötelező kísérő. És a nehéz falatokat bizony le kell folytani egy kis édességgel, házi süteménnyel, ugyanis vasárnaponként gyakran készül valamilyen süti, például rétes, piskóta, aranygaluska, palacsinta, vagy éppen beigli. De ami a legfontosabb, és ami nem úgymond fizikai, és az asztalra kerül, az a családi együttlét, ugyebár a vasárnapi ebéd hagyományosan a család közös étkezése, amikor mindenki egy asztalhoz ül. Aztán ugye a legfőbb levezetés ugye az ebéd utáni kávé és beszélgetés, az étkezés sokszor hosszabb családi beszélgetéssel folytatódik. Hát remélem tudtam hangulatot csinálni a vasárnapi ebédhez, ha nem, vagy esetleg lehet még fokozni, akkor ezt teszem a legjobb zenékkel a folytatásban. Hilary Duff érkezik a Roommates című dallal, délben pedig Évus hozza a legfrissebb híreket, infókat.

0: Reklám.
1: Lehet, hogy az egészséged kulcsa benned van. Győre Katalin természetgyógyász tiszta forrásból származó tudása most könyvformájában is mindenki számára elérhető. A tudatod egészségre ébredése már kapható. Fedezd fel a testi-lelki egyensúlyhoz vezető új utakat, és ébredj rá saját tested és tudatod erejére. Siess, a készlet véges. Kapható Kaposváron, a Természet patikájában az Anna utca 12-es szám alatt.
2: Őszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj szeptember 11-e és 19-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a korzoshopping.hu weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha szeptember 19-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Elkezdődött az Ars Sacra Fesztivál. Ismét jól szerepelt a Rákóczi. Dél van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Egy magyarországi ősbemutatóval hivatalosan is megnyitották az Ars Sacra Fesztivált ma délelőtt. Az ünnepélyes megnyitót a Szent Margit templomban tartották, ahol Varga László megyés püspök celebrált misét, majd Otrezső alkotását, a Missa Omnis Sanctorumot hallhatta a közönség Magyarországon most először. A 20. alkalommal megrendezett Ars Sacra Fesztiválhoz csatlakozva Kaposvár idén is több helyszínnel és számtalan programmal vesz részt az eseményen. A rendezvénysorozat szeptember 20-áig tart, addig pedig kiállítás, zenés, táncos bemutatók, orgona hangversenyek és zenei áhítatok várják az érdeklődőket. A víz helyben tartása volt a fő témája annak a találkozónak, amit a közelmúltban tartottak a Sefag és a Mate bőszénfai szarvasfarmjának szakemberei. A Somogyi Erdészeti Társaság közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a résztvevők arra kerestek választ, hogy miként tartható vissza több víz és hogyan mérsékelhető a talajpusztulás a Zselicben. A megbeszélés nem csak közös gondolkodást jelentett, hanem egyben a tapasztalatcserére is lehetőséget adott. Mint a találkozón elhangzott, az egyre gyakoribb heves esőzések és a hosszabb száraz időszakok miatt egyre fontosabb a víz helyben tartása, emellett mindkét fél számára kiemelt feladat az erózió elleni védelem. A Zselic löszös területein különösen fontos, hogy mérsékeljék a további talajpusztulást. A magyar gyermekvédelmi rendszer 2026-ra a strukturális összeomlás határára sodródott. Ez derült ki abból a gyermekvédelmi jelentésből, amit szombaton tett közzé a kormány. A dokumentumban közölt eredmények egy országos látogatás sorozat tapasztalatain alapulnak, amelynek keretében 12 vármegyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel a felmérést végzők, mintegy 1500 szakemberrel találkoztak. A jelentés alapján a hazai gyermekvédelmi rendszer tényleges összeomlását jelenleg kizárólag egyes szakemberek személyes hivatástudata, elkötelezettsége, többletmunkája, kitartása és egyéni helyi megoldások akadályozzák meg. Felavatták szombaton a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagjának lábnyomát Budapesten. Az Operettszínház előtti Halhatatlanok sétányán tartott ünnepségen Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színészek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművészek lábnyomait örökítették meg. A Halhatatlanok sétányán már több mint 150 neves művész lábnyoma szerepel. Híreink végén pedig sport. Bejutott a legjobb 32 közé a Rákóczi. A kaposvári focisták a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában az FC 60 otthonában léptek pályára szombaton. A zöld-fehér csapat magabiztos 4-1 arányú győzelmet aratott, amivel sikerrel továbbjutott a kupa negyedik körébe.
0: Időjárás jelentés.
3: Napközben gyakran zavarhatják meg felhők a napos időt, de csapadék egyelőre nem várható. Gyenge, mérsékelt lesz az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet délután 24 fok körül alakul. Este is erősen felhős lesz az ég, gyenge csapadék azonban holnap a reggeli órákig nem valószínű. Hajnalban 14 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, majd holnap délután 21 fok körüli értéket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
4: Évus, ezer hála és köszönet a hírekért, információkért, és várunk vissza friss hírekkel, infókkal, majd szűk egy óra múlva. 13 órakor itt a Rádió Most FM 91.2-n, ahol pedig a folytatásban is a legnagyobb slágereké a főszerep. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, ha éppen most fogyasztjátok el. Itt a Rádió Moston pedig mindjárt jön a Sziasztó órában a Nickelback újdonsága, a Leave Me Behind, előtte pedig dance-esítünk hangzáson, hiszen már is indulunk Alex Gaudino és Kelly Rowland közösével, ez a What a Feel.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Minden nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2. Zajlik a 20. Ars Sacra Fesztivál, és egészen szeptember 20-áig tart. Ennek keretében pedig lesz egy orgona hangverseny, méghozzá Nagy Boldogasszony Székesegyházban szeptember 17-én 17 órától. Kis Gergő a Kaposvári Egyházmegye papnövendékének orgona hangversenyét láthatjátok, hallhatjátok majd. És indul a Virágfürdő éjszakai fürdőzés sorozata is, méghozzá egy szezonnyitó Lalépáp éjszakai fürdőzéssel jövő héten szombaton szeptember 19-én már 20-15-től lehet ezen az estén lábat lógatni a termálmedencék jótékony hatású vízeiben. A Wellness Világ 20-30-kor nyitja kapuit, a fedett élmény fürdőben pedig a buli 21 órakor indul, de nyitva lesznek a kültéri medencék is. Sauna programok is lesznek majd ezen az estén, illetve a bejáratnál mindenki ajándék nyelv festős nyalókát kap majd. Várok mindenkit a programra sok szeretettel, itt a Rádió Moston pedig menjünk tovább a Clean Bandit, Anne-Marie és David Guetta közös Cry Baby.

0: Sok-sok zene és kevés beszéd itt a 91.2 rádió moston. Pár perccel vagyunk fél egy előtt, én Horváth Szabi vagyok. Harry Styles pedig újabb hosszabb pihenőre készülhet. A 32 éves énekes szerdán egy rajongóknak küldött e-mailben jelentette be, hogy a Together Together koncert sorozat 2027-ben jövőre újabb városokkal és időpontokkal bővül, ám azt követően egyelőre ő maga sem tudja, hogyan folytatja. Ezután nem tudom, mi jön számomra, de azt tudom, hogy izgatottan várom, hogy kiderüljön, írta. Styles eredetileg 2026-ra idénre sem hagyományos világturnét szervezett, ugyanis 7 városban összesen 67 koncertet vállalt. A különleges sorozat májusban Amsterdamban indul 10 estével, majd júliusban 12 alkalommal lépett színpadra a londoni Wembley stadionban, jelenleg New Yorkban a Madison Square Gardenben ad 30 koncertet, a 2026-os idei fellépéseket pedig Melbourneben és Sydneyben zárja majd. Az énekes korábban több évet töltött egyébként jóval visszafogottabban a nyilvánosság előtt, és elmondása szerint kifejezetten jót tett neki, hogy kiszakadt a folyamatos turnézásból. Amikor állandóan körülvesz valami, egy idő után érzéketlenné válsz iránta, mint amikor mindig a kedvenc ételedet eszed, fogalmazott. A szünet alatt olyan dolgokra is jutott ideje, amelyekre korábban nem fordított elég figyelmet, és rájött, hogy a színpadon kívüli életét is szeretné jobban megélni. Amikor nagyon fiatalon kezdtem, a turnézás annyira az életem részévé vált, hogy néha kellemetlenül éreztem magam, amikor hosszabb időt töltöttem otthon, vallotta be. Most azonban úgy érzi, szerencsés, hogy egyszerre lehet része egy izgalmas kreatív világnak és egy olyan magánéletnek, amelyet a reflektorfénytől távol élhet. A következő hosszabb szünet ráadásul egy másik fontos életeseményt is tartogat számára. Tavasszal felröppent ugyanis a hír, hogy Styles eljegyezte Zoe Kravitzot. A 37 éves színésznő tavasszal egy gyémánt gyűrűvel látták az ujján, miközben az énekessel sétált, és bár a pár hivatalosan nem erősítette meg az eljegyzésről szóló híreket, ettől függetlenül a tény maradt, hogy látták őket. Sok boldogságot mindkettejüknek, itt a 91.2 rádió moston pedig hamarosan egy kis kereskedelmi kitérőt követően Harry Styles az American Girls című dalát hozza majd.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
4: Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2!

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest

a lendületet és a tempót, valamint a jó hangulatot az előző Animal Cannibals dal. Lenár és Gabriel Bi átgondolásában szólt a Budapest nyáron 2021-ből itt a 91.2 Rádió Moston. Itt a hangulat pedig már Szöcsmörög, Marshmallow és Halsey közös a Be Kind. Én ezzel köszönöm meg a kitartó, kitüntető figyelmeteket. Reggel 7 órától mostanáig a mikrofonnál Horváth Szabit hallottátok. Ne tekerjetek el, a jó zenék velünk lesznek a folytatásban is, napjainkból, a közelmúltból és a régenmúltból egyaránt, és óránként hozza majd Dévus kolléganőm is a legfrissebb híreket, információkat. Velem pedig legközelebb majd kedden 11 órától találkoztatok itt az FM 91.2-n, akkor is várlak titeket a rádiókészülékek mellé, de tehát a legfontosabb, maradjatok velünk a folytatásban is. További szép napot, kellemes vasárnap délutánt kívánok nektek, a viszonthallásra, sziasztok, találkozunk!

0: Reklám. Felség a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
1: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
2: Ez a Buona Vita.
3: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Megsínylették az aszályt az idős fák. Több százan táboroztak a zselici erdőkben. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, 13 óra van. Soha nem volt olyan kevés csapadék, mint amilyen az idei nyáron, ez pedig meglátszik a növényállományon is. Különösen az öreg fák sínylették meg az aszályt, mondta a Rádió Mostnak adott interjújában Szita Károly. A polgármester kifejtette, hogy 22 ezer fa van Kaposváron, ezek közül több mint 1000 olyan növény van, amelyik 80-100 évesnél is idősebb. Ezeket különösen megviselte az aszály, mintegy 100 olyan fát találtak a szakemberek, amelyik kiszáradt. A településvezető tájékoztatott, hogy az elszáradt fákat ősszel kiveszik, ezzel egy időben pedig újakat is telepítenek. Szita Károly beszélt arról is, hogy Kaposvár mintaprogramot indít. Ennek az a lényege, hogy a hirtelen lehulló nagyobb mennyiségű csapadékot nem hagyják elfolyni, hanem összegyűjtik a száraz időszakokra, ezzel is óvva az idős fákat. Ebben az évben is sikeres volt a zselici erdei tábor. A SEFAK beszámolója szerint idén már 6-szor szerveztek erdei vándortábort, melyen 21 csoport, több mint 650 diák vett részt. A fiatalok a tábor ideje alatt 85 kilométert tettek meg, közben pedig jártak az Erdőkháza látogatóközpontban, ellátogattak a zselici csillagparkba, a bőszénfai szarvasfarmra, és még a zselici csühögővel is utazhattak. Az erdei túrákon a gyerekek megismerték az erdő életközösségeit, megtanulták a tájékozódás alapjait, térkép és iránytű segítségével, de a különféle applikációk használatát is elsajátíthatták. A SEFAK bejegyzése szerint a program jövőre is folytatódik. Megtartották a 6. Pécs Pride-ot szombaton. A felvonulást a Szabadság nem tiltható be mottóval rendezték meg a Baranyai megyeszékhelyen. A rendőrség által biztosított meneten több százan vettek részt. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, tavasszal ugyanis Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai. Az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, ezt az országos tiszti főorvos hangoztatta a 2. magyar egészségpikniken szombaton Budapesten. Oroszi Beatrix azt mondta, nem a tökéletességre kell törekedni, apró lépésekkel is lehet az egészségünkre figyelni. Azzal, hogy mennyit alszunk, hogy a cukros üdítő helyett vizet iszunk, autó helyett gyalogjárunk, vagy elmegyünk-e szűrővizsgálatra. Hozzátette, a népegészségügynek az a dolga, hogy segítse az embereket az egészségüket szolgáló döntések meghozatalában. Híreink végén pedig sport. A 3. helyen zárta az Orosz László emléktornát a kaposvári kosárlabda csapat. A Kométa KVG magabiztos győzelmet aratott a Délút STE Szedeák csapata felett, akiket 102-83 arányban győztek le. A torna döntőjében a paksi atomerőmű ese 92-76-os eredménnyel lett az első, a budapesti Honvéd pedig így az ezüstérmet szerezte meg.
3: Időjárás jelentés.
4: Napközben gyakran zavarhatják meg felhők a napos időt, de csapadék egyelőre nem várható. Gyenge, mérsékelt lesz az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet délután 24 fok körül alakul. Este is erősen felhős lesz az ég, gyenge csapadék azonban holnap a reggeli órákig nem valószínű. Hajnalban 14 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, majd holnap délután 21 fok körüli értéket mérhetünk.
3: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió most. Kellemes délután.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Hírek most!
1: Szerdán kezdődik a Mate Szabad Egyetem. Nem volt ötös a lottón. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 14 óra van. Szerdán újra elkezdődik a Mate Szabad Egyetem Kaposváron. Az őszi fél év első két előadásán a résztvevők választ kaphatnak arra, hogy mit árulnak el az adatok az élelmiszerek biztonságáról, illetve hogy milyen szerepet játszhat a táplálkozás a vastagbél daganatok kialakulásában. A Mate Szabad Egyetem két hetente szerdánként várja az érdeklődőket a K-központban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezt a Mate Szabad Egyetem hivatalos oldalán lehet megtenni, vagy a helyszínen. Vers találkozó indul Kaposváron. Az Együd Árpád Kulturális Központ, a Kaptár Színház és a Mondj Te is egy verset egyesület közös kezdeményezését azzal a céllal valósítják meg, hogy olyan közösséget hozzanak létre, ahol a résztvevők kendőzetlenül beszélhetnek versekben. A 14 év felettieknek ajánlott összejöveteleket az Agórában rendezik, a vezető pedig Vajda Milán, a Kaptár Színház alapító vezetője lesz. A foglalkozásokon előadók, színészek segítenek, emellett a szervezők kulturális programokkal is színesítik az összejöveteleket. Az első találkozót október 17-én tartják. Előadásokkal csatlakozik az Európai Sporthéthez a Kasi. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán tette közzé a szeptember 23-ai programot. Ezen a sportiskola szakemberei beszélnek a sportprevencióról és a rehabilitációról, szó lesz az SMR-henger használatáról, valamint arról is, hogy milyen szerepe van az utánpótlásban az erőnléti edzésnek. A Pályán túl című előadás sorozatra sportolókat, edzőket és minden sport iránt érdeklődő kaposvárit várnak a körcsarnokba. A kormány azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít, és a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető szombati sajtótájékoztatón Budapesten. Tájékoztatása szerint ebből az összegből mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még ebben az évben. Kihúzták szombaton az ötös lottó 37. heti nyertes számait, és ez már a 16. sorsolás volt, ahol nem lett teli találatos szelvény. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a nyerőszám sor a következő volt: 9, 11, 67, 76, 79. A négy találatosok nyereménye egyenként 2.055.710 forint. A hármasok 27.095 forintot érnek, míg a kettesekért 3.485 forintot fizetnek a lottózókban. A következő héten várható nyereményösszeg az ötös lottón 3.250.000.000 forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Napközben gyakran zavarhatják meg felhők a napos időt, de csapadék egyelőre nem várható. Gyenge, mérsékelt lesz az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet délután 24 fok körül alakul. Este is erősen felhős lesz az ég, gyenge csapadék azonban holnap a reggeli órákig nem valószínű. Hajnalban 14 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, majd holnap délután 21 fok körüli értéket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: 91.2 Rádió Most.

0: Reklám.
1: Őszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj szeptember 11-e és 19-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a korzoshopping.hu weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha szeptember 19-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
0: Reklám hangzott el. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió. Most.

0: Hírek most!
1: Írtják a szúnyogokat holnap Kaposváron. Bio gyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A bronzért játszik egy óra múlva a KVK. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel, 15 óra van. Szúnyogírtás lesz holnap Kaposváron, ezt jelezte a közösségi oldalán Szita Károly. A polgármester azt írta, hogy egyre több a szúnyog, helyenként már óránként 60 csípést is mérnek, ezért a tervek szerint holnap napnyugta után megkezdődik a földi szúnyogírtás. Amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé a munkálatok elvégzését, úgy kedden vagy szerdán pótolják az elmaradt alkalmat. A településvezető a posztjában megjegyzi azt is, hogy mi is sokat segíthetünk a szúnyogok számának csökkentésében, ha például kiöntjük a kerti játékokban, kaspókban összegyűlt vizet, vagy lefedjük az esővízgyűjtőket. Ezek ugyanis kedvező körülményeket biztosítanak a szúnyoglárvák gyors kikeléséhez. Háromnapos parkszínházi fesztivállal nyitja meg 17. évadát a Bábszín tér. Szeptember 18-a és 20-a között a kaposvári Vasari Park ad otthont a rendezvénynek, melyen báb- és tűzszínházi előadások, diavetítések várják az érdeklődőket. Lesznek tűzzsonglőrök, tintaló cirkusz, felvonulnak a ballonbábok, emellett játszóterek, zenefestőműhely, óriás toronyépítő és esti fényjátékok is élményeket ígérnek a kicsiknek és a nagyobbaknak. Bio gyümölcspüré visszahívását kezdeményezte a Lidl Magyarország Kft., közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A tájékoztatás szerint a lupilú, mangó, alma, őszi barack ízű 100 g-os készítmény az érintett, a szakemberek szerint a termék mikotoxinnal szennyezett. A felhívás szerint a mikotoxinok nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele májkárosodást, vesebetegséget és daganatos megbetegedést okozhat. A fogyasztóknak emiatt azt javasolják, hogy a birtokukban lévő terméket ne fogyasszák el. Életét vesztette egy férfi szombaton gyógykezelés közben a székelyföldi Csíkszent Imréhez tartozó egyik üdülőtelep mofettájában. Egy másik embert kórházba kellett szállítani. A 40-45 év körüli férfiakra eszméletlen állapotban találtak rá a természetes gázkiömlés helyszínén, közölte a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. A mentőegységek megpróbálták újraéleszteni őket, de egyikükön már nem sikerült segíteni, a másik férfit kórházba vitték. Híreink végén pedig sport. A címvédő Ferencváros ellen szálltak medencébe a kaposvári pólósok szombaton. Surányi László alakulata a Benú férfi vízilabda Magyar Kupa elődöntőjében 28-10 arányú vereséget szenvedett, ami azt jelenti, hogy a somogyiakra ma 16 órától a bronzmérkőzés vár. Az ellen a BVSC ellen kell megküzdeniük, akiktől hétközben 20-13-as vereséget szenvedtek az OB1 nyitányán.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében felhős égboltra, de még száraz időre készülhetünk. Gyenge, mérsékelt lesz az északi, északnyugati szél. Este is erősen felhős lesz az ég, gyenge csapadék azonban a holnap reggeli órákig nem valószínű. Hajnalban 14 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, majd holnap délután 21 fok körüli értéket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Az első éjszakai jelenség idegen helyen. Miért nem tudunk elaludni? Miért alszunk esetleg egy kicsit nyugtalanabbul? Vagy ha tudunk is aludni, azért nem ugyanaz, mint a saját ágyunkban. Úgy hívják, hogy first night effect, magyarul az első éjszaka effektus. Gondoltátok volna, hogy ez nem más, mint egy ősi ösztön bennünk?
2: Hát valószínű, hogy van valami alapja. De miből jön?
1: Nagyon érdekes, mert hogy az első éjszaka effektus mögött egy ősi evolúciós túlélési mechanizmus áll, az agyunk egyik féltekéje ugyanis éberebb marad, hogy figyelje az ismeretlen környezet veszélyeit.
2: Hoppá.
1: Ezért nem tudunk jól aludni első éjszaka új helyen.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottad. A pillanat a tiéd. Rádió most!

0: Reklám.
1: Felség, a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
2: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. 3, 2, 1. Hírek most.
4: Elkezdődött és egy hétig tart az Ars Sacra Fesztivál. A vízmegtartás lehetőségeiről tanácskoztak a somogyi szakemberek. 16 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Egy magyarországi ősbemutatóval hivatalosan is megnyitották az Ars Sacra Fesztivált ma délelőtt. Az ünnepélyes megnyitót a Szent Margit templomban tartották, ahol Varga László megyés püspök celebrált misét, majd ott Rezső alkotását, a Missa Omnis Sanctorumot hallhatta a közönség, Magyarországon most először. A 20. alkalommal megrendezett Ars Sacra Fesztiválhoz csatlakozva, Kaposvár idén is több helyszínnel és számtalan programmal vesz részt az eseményen. A rendezvénysorozat szeptember 20-áig tart, addig pedig kiállítás, zenés, táncos bemutatók, orgona hangversenyek és zenei áhítatok várják az érdeklődőket. A víz helyben tartása volt a fő témája annak a találkozónak, amit a közelmúltban tartottak a Sefag és a Mate bőszénfai szarvasfarmjának szakemberei. A Somogyi Erdészeti Társaság közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a résztvevők arra kerestek választ, hogy miként tartható vissza több víz, és hogyan mérsékelhető a talajpusztulás a Zselicben. A megbeszélés nem csak közös gondolkodást jelentett, hanem egyben a tapasztalatcserére is lehetőséget adott. Mint a találkozón elhangzott, az egyre gyakoribb heves esőzések és a hosszabb száraz időszakok miatt egyre fontosabb a víz helyben tartása, emellett mindkét fél számára kiemelt feladat az erózió elleni védelem. A Zselic löszös területein különösen fontos, hogy mérsékeljék a további talajpusztulást. Közzétették szombaton a kormány gyermekvédelmi jelentését. A dokumentumban közölt eredmények egy országos látogatás sorozat tapasztalatain alapulnak, amelynek keretében 12 vármegyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel a felmérést végzők, mintegy 5000 szakemberrel találkoztak, és csaknem 100 órányi személyes beszélgetést folytattak. A jelentés alapján a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezer van veszélyeztetettként nyilvántartva, azaz a gyerekek közel 8%-a. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb, miközben Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálják a legkevesebb érintettet. Az egészség nem akkor kezdődik, amikor átlépjük a rendelő a kórház kapuját, hanem sokkal korábban, az óvodai, iskolai nevelésben, a családi példamutatásban, mondta a kormányszóvivő szombaton Budapesten a második magyar egészségpikniken. Köböl Anita rámutatott, fontos, hogy a gyerekek mit tanulnak meg az étkezésről, a mozgásról, a higiénéről, később a dohányzásról, a függőségről, a szexualitásról és a mentális egészségről. Hozzátette, meg kell tanítani a gyermekeinknek, hogy felelősek vagyunk a saját egészségünkért, ehhez kellenek az óvodák, az iskolák, kell a szakma és a civil közösségek is.
0: Időjárás jelentés.
4: A nap hátralévő részében felhős égboltra, de még száraz időre készülhetünk. Gyenge, mérsékelt lesz az északi, északnyugati szél. Este is erősen felhős lesz az ég, gyenge csapadék azonban a holnap reggeli órákig nem valószínű. Hajnalban 14 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, majd holnap délután 21 fok körüli értéket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísér.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
3: Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Reklám.
1: Őszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj szeptember 11-e és 19-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a korzoshopping.hu weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha szeptember 19-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
2: Felsík a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
1: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
3: Ez a Buona Vita.
4: Új BYD? Akkor most jár hozzá az extra! A BYD Schneider Autóháznál most akár 400 000 forint értékű BYD tartozékcsomaggal lehet a tiéd az új BYD, modelltől függően. Válasz elektromos vagy plug-in hibrid modellt, és keresd a BYD Schneider Autóházat Pécsen, Zalaegerszegen és már Kaposváron is. BYD Schneider Autóház. Most még több jár az új BYD mellé.
0: Reklám hangzott el. Zenemaraton itt. Most! Rádió Most! Hands on my soul, sisters. Let me hear you.

0: Hírek most!
1: Ismét szakemberek vizsgálták meg a kaposvári fákat. Idén is több százan táboroztak a zselici erdőkben. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 17 óra van. Soha nem volt olyan kevés csapadék, mint amilyen az idei nyáron, ez pedig meglátszik a növényállományon is. Különösen az öreg fák sínylették meg az aszályt, mondta a Rádió Mostnak adott interjújában Szita Károly. A polgármester kifejtette, hogy 22 ezer fa van Kaposváron, ezek közül több mint 1000 olyan növény van, amelyik 80-100 évesnél is idősebb. Ezeket különösen megviselte az aszály, mintegy 100 olyan fát találtak a szakemberek, amelyik kiszáradt. A településvezető tájékoztatott, hogy az elszáradt fákat ősszel kiveszik, ezzel egy időben pedig újakat is telepítenek. Szita Károly beszélt arról is, hogy Kaposvár mintaprogramot indít. Ennek az a lényege, hogy a hirtelen lehulló nagyobb mennyiségű csapadékot nem hagyják elfolyni, hanem összegyűjtik a száraz időszakokra, ezzel is óvva az idős fákat. Ebben az évben is sikeres volt a zselici erdei tábor. A SEFAK beszámolója szerint idén már 6-szor szerveztek erdei vándortábort, melyen 21 csoport, több mint 650 diák vett részt. A fiatalok a tábor ideje alatt 85 kilométert tettek meg, közben pedig jártak az Erdőkháza látogatóközpontban, ellátogattak a Zselici Csillagparkba, a Bőszénfai Szarvasfarmra, és még a Zselici Csühögővel is utazhattak. Az erdei túrákon a gyerekek megismerték az erdő életközösségeit, megtanulták a tájékozódás alapjait, térkép és iránytű segítségével, de a különféle applikációk használatát is elsajátíthatták. A SEFAK bejegyzése szerint a program jövőre is folytatódik. A kormány a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető sajtótájékoztatón. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető a szexualitást, a szexuális erőszakot, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat. Továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Hangsúlyozta, szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórházban rekedt gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. Híreink végén pedig sport. A harmadik helyen zárta az Orosz László emléktornát a kaposvári kosárlabda csapat. A Kométa KVG magabiztos győzelmet aratott a Délút STE Szedeák csapata felett, akiket 102-83 arányban győztek le. A torna döntőjében a paksi atomerőmű ese 92-76-os eredménnyel lett az első, a budapesti honvéd pedig így az ezüstérmet szerezte meg.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő részében felhős égboltra, de még száraz időre készülhetünk. Gyenge, mérsékelt lesz az északi, északnyugati szél. Este is erősen felhős lesz az ég, gyenge csapadék azonban a holnap reggeli órákig nem valószínű. Hajnalban 14 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, majd holnap délután 21 fok körüli értéket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most. Let me tell you.

0: Reklám.
1: Felség, a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
2: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika, a város hír összefoglalója.
4: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. szeptember 13-a vasárnap este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját hallják. Ősbemutatóval nyitották meg az Ars Sacra Fesztivált. Hazánkban elsőként hallhatták Ott-Rezső szerzeményét mindazok, akik ma délelőtt ellátogattak az Ars Sacra Fesztivál kaposvári hivatalos megnyitójára. A 20. alkalommal megrendezett országos programsorozathoz Kaposvár idén is több helyszínnel és számtalan programmal csatlakozott. A szeptember 20-áig tartó fesztivál egy hete alatt kiállítás, zenés, táncos bemutatók, szakrális zenei élményként pedig orgona hangversenyek és zenei áhítatok várják az érdeklődőket. A mai ünnepélyes megnyitón Varga László megyés püspök celebrált misét, majd Ott-Rezső alkotását, a Missa Omnis Sanctorumot hallhatta a közönség, amit Magyarországon most mutattak be először. Az ősbemutatóról dr. Rumszauer Miklós, a Szent Margit és Szent József templom plébánosa beszélt rádiónknak.
5: Egy magyarországi ősbemutató, amelyik mű még soha nem hangzott el idehaza, ez valódi szenzációnak számít. A zeneszerző Ott-Rezső egy nemzetközileg jegyzett és ismert zeneszerző, aki az Erke Ferenc díjat is megkapta. Ez a mű a Stefan Domba hangzott el legelőször, ott volt a világpremiér, és hát Magyarországon nálunk csendült fel először. A Magyar Állami Operaház két kiváló operaénekesének tolmácsolásában, Krista Kinga szoprán és férje Horváth István tenor szólamot szólaltatja meg, Szent Gellét ifjúsági ének és zenekar pedig a Liszt-díjas Szamosi Szabolcs vezényli. Maga a mű is rendkívül érdekes és izgalmas, gyakorlatilag a Szent Mise állandó részeit komponálta meg a zeneszerző, Kyriét, Agnus Deit, Sanctust, de magára az ősbemutatóra, a bécsire még két olyan tétel született, amit egyébként nem szoktak a zeneszerzők a mise részének tekinteni. A felajánlása és az áldozása is egy-egy gyönyörű ária. A felajánlása a tenor, az áldozása pedig a szoprán szólam számára. Gyönyörű, fogyasztható zene, könnyen befogadható, dallamos, egy koncert mise keretében csendültek föl ezek a gyönyörű szép dallamok.
4: Történelem és régi pénzek a könyvtárban. A régi aranyforintok és a történelem világába hív a Takács Gyula könyvtár. Az intézmény Facebook oldalán megjelent bejegyzés szerint a történelem kedvelők a középkori magyar pénzverés titkait ismerhetik meg egy ingyenes jövő heti rendezvényen. Szeptember 16-án, szerdán 17 órától Varga Máté régész numizmata tart előadást, melyen a résztvevők nem csak az aranyforintok világában merülhetnek el, de megismerhetik az akkori élet gazdasági és társadalmi hátterét, valamint számos más érdekességet is. A programmal kapcsolatos további részletek a könyvtár honlapján olvashatók. A fákat is megviselte az aszályos nyár. Több mint 20 ezer fa van Kaposváron, ezek közül jó néhány 80-100 évnél is idősebb. Az idei aszályos nyár az egészséges fiatal fákat is megviselte, az öreg növények azonban különösen megsínylették a szárazságot. Erről Szita Károly polgármester beszélt a Rádió Mostnak adott interjújában. Elmondta, hogy a szakemberek mintegy 100 olyan fát találtak, amelyik kiszáradt. Ezek további sorsáról, valamint a tervezett mintaprogramról Szita Károly beszél.
6: 22 ezer fa van Kaposváron. Ezek között több mint 1000 korosfa, 80, 100, több mint 100 éves fák. Ezeket mind megviselt az aszály, mind megviselt a klímaváltozás. És az öreg fákat ezt pedig különösen érzékenyé tett. És 22 ezer fa közül is volt ebben az évben is 100 fa, amely ezen időjárási körülmények között kiszáradt. Többet látnak száradni, de mindegyiket megvizsgáltattuk szakemberekkel. Ezek a fáknak jelentős része ki fog majd hajtani. Csak ez az időjárás megviselte őket. Megvárjuk az őszt, kivesszük azt, amiket ki kell, és új újakat is telepítünk természetesen helyetük. Egy olyan egyedülálló, mintaértékű programot kívánunk megvalósítani Kaposváron, ahol ezekre az időszakokra is készülve, felhasználva azt, hogy vannak olyan időszakok is, amikor viszont villámárvizek vannak, és rengeteg csapadék, ezeket összegyűjtjük, az öreg fákat már nem lehet öntözni fellődön. Az öreg fák környékén már nem lehet kavicságyásokat rakni, amely megtartaná a csapadékvizet. Egyszerűen azért, mert nem lehet lemenni fél méter mélyen, mert ott fenn van már a gyökere. Épp ezért, hogy azt tudjuk megcsinálni, hogy összefogjuk a csapadékot, mint például a színház parkba, és bevisszük a fák környezetébe és a fák alá, azért, mert meg szeretnénk ezeket is óvni, és a jövőnek is megőrizni.
4: Vers találkozó Kaposváron. A versek és a rímek szerelmeseit várják a Kaposváron induló vers találkozóra. Az Együd Árpád Kulturális Központ, a Kaptár Színház és a Mondj Te is egy verset egyesület közös kezdeményezésének célja, hogy olyan közösséget hozzanak létre, amelyben a résztvevők kendőzetlenül beszélhetnek versekben. A 14 éven felülieknek ajánlott összejöveteleket az Agórában tartják, a foglalkozásokat pedig Vajda Milán, a Kaptár Színház alapítója vezeti. A szervezők azt kérik, hogy aki szívesen csatlakozna, az első találkozóra vigye magával a kedvenc versét. A foglalkozásokon előadók, színészek segítenek, emellett a szervezők kulturális programokkal is színesítik az összejöveteleket. Az első találkozót október 17-én tartják. Szúnyoggyérítés lesz hétfőn. Egyre több a szúnyog, helyenként már óránként 60 csípést is mérnek, ezért szúnyogírtás lesz hétfőn Kaposváron. Szita Károly polgármester a közösségi oldalán jelezte, hogy a tervek szerint holnap napnyugta után kezdődik a földi szúnyoggyérítés. Hozzátette, hogy amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé a munkálatok elvégzését, úgy kedre vagy szerdára halasztják az írtást. A településvezető a posztjában megjegyzi azt is, hogy a szakemberek szerint a vizsgált több mint 200 helyszínen egyelőre nem szükséges a biológiai szúnyogírtás, mert a lárvaszám alacsony, a tenyészhelyek pedig szárazak voltak, a városban ugyanakkor sok a szúnyog. Ez ellen mi magunk is tehetünk, az ingatlanokon érdemes megszüntetni a pangóvizeket és lefedni az esővízgyűjtőket, mivel ezek kedvező körülményeket biztosítanak a szúnyoglárvák gyors kikeléséhez. A krónika végén pedig néhány helyi vonatkozású sporthír. Harmadikként zárta a tornát a Kaposvár. Bronzéremmel zárta az Orosz László emléktornát a kaposvári kosárlabda csapat. A Kométa KVG magabiztos győzelmet aratott a Délút STL Szedeák csapata felett, akiket 102-83 arányban győztek le. A torna döntőjében a Paksi atomerőműese 92-76-os eredménnyel zárt a budapesti Honvéd ellen, így a 2026-os Orosz László emléktorna győztese a Paks lett. Az ezüstérmet a budapesti Honvéd szerezte meg, Kaposváron maradt a bronzérem, a negyedik helyezett pedig a Délút STL Szedeák csapata lett. A 32 között a Rákóczi. Magabiztos győzelmet aratva bejutott a legjobb 32 közé a Rákóczi. A kaposvári focisták a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában az FC 60 otthonában léptek pályára szombaton. A zöld-fehér csapat magabiztos 4-1 arányú győzelmet aratott, amivel sikerrel továbbjutott a kupa negyedik körébe. A mérkőzés után Gyürki Gergely, a kaposvári Rákóczi vezetőedzője azt mondta, bízik benne, hogy szerencsés lesz a sorsolás, és hosszú idő után élvonalbeli klubot fogadhatnak a kaposváriak.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
7: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
4: Az esti órákban erősen felhős lesz felettünk az ég, majd reggeltől elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet hajnalban 14 és 16 fok között valószínű. Holnap a nap első felében még gyakran zavarhatják felhők a napsütést, néhol zivatarra is számítani kell. A csúcshőmérséklet holnap 21 fok körül várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Szerdán újra elkezdődik a Mate Szabad Egyetem Kaposváron. Az őszi fél év első két előadásán a résztvevők választ kaphatnak arra, hogy mit árulnak el az adatok az élelmiszerek biztonságáról, illetve hogy milyen szerepet játszhat a táplálkozás a vastagbél daganatok kialakulásában. A Mate Szabad Egyetem két hetente szerdánként várja az érdeklődőket a K-központban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezt a Mate Szabad Egyetem hivatalos oldalán lehet megtenni, vagy a helyszínen. Vers találkozó indul Kaposváron. Az Együd Árpád Kulturális Központ, a Kaptár Színház és a Mondj Te is egy verset egyesület közös kezdeményezését azzal a céllal valósítják meg, hogy olyan közösséget hozzanak létre, ahol a résztvevők kendőzetlenül beszélhetnek versekben. A 14 év felettieknek ajánlott összejöveteleket az Agórában rendezik, a vezető pedig Vajda Milán, a Kaptár Színház alapító vezetője lesz. A foglalkozásokon előadók, színészek segítenek, emellett a szervezők kulturális programokkal is színesítik az összejöveteleket. Az első találkozót október 17-én tartják. Előadásokkal csatlakozik az Európai Sporthéthez a Kasi. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán tette közzé a szeptember 23-ai programot. Ezen a sportiskola szakemberei beszélnek a sportprevencióról és a rehabilitációról, szó lesz az SMR-henger használatáról, valamint arról is, hogy milyen szerepe van az utánpótlásban az erőnléti edzésnek. A Pályán túl című előadás sorozatra sportolókat, edzőket és minden sport iránt érdeklődő kaposvárit várnak a körcsarnokba. A magyar gyermekvédelmi rendszer 2026-ra a strukturális összeomlás határára sodródott. Ez derült ki abból a gyermekvédelmi jelentésből, amit szombaton tett közzé a kormány. A dokumentumban közölt eredmények egy országos látogatás sorozat tapasztalatain alapulnak, amelynek keretében 12 vármegyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel a felmérést végzők, mintegy 5000 szakemberrel találkoztak. A jelentés alapján a hazai gyermekvédelmi rendszer tényleges összeomlását jelenleg kizárólag egyes szakemberek személyes hivatástudata, elkötelezettsége, többletmunkája, kitartása és egyéni helyi megoldások akadályozzák meg. Az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, ezt az országos tiszti főorvos hangoztatta a második magyar egészségpikniken szombaton Budapesten. Oroszi Beatrix azt mondta, nem a tökéletességre kell törekedni, apró lépésekkel is lehet az egészségünkre figyelni. Azzal, hogy mennyit alszunk, hogy a cukros üdítő helyett vizet iszunk, autó helyett gyalogjárunk, vagy elmegyünk-e szűrővizsgálatra. Hozzátette, a népegészségügynek az a dolga, hogy segítse az embereket az egészségüket szolgáló döntések meghozatalában.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban erősen felhős lesz felettünk az ég, majd reggeltől elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet hajnalban 14 és 16 fok között valószínű. Holnap a nap első felében még gyakran zavarhatják felhők a napsütést, néhol zivatarra is számítani kell. A csúcshőmérséklet holnap 21 fok körül várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Amikor randira készülünk, mindenki biztos így van vele, hát van legalábbis egy jó érzésű ember, hogy az első pillanatok feszültek. Az első randi mögött álló feszültség bizony az elménk társas éberségét mutatja. Az agyunk szerint az idegen környezethez hasonlóan az idegen személy is idézőjeles kockázatot jelent a biztonságérzetre nézve.
2: Pláne, hogyha meghívhatlak vőre? Nem. Egy ital? Nem.
1: Igen.
2: Eszünk valami? Nem.
1: Az egyik közös barátunk mondta azt, hogy egyszer elment randizni, és mondta neki a lány, hogy az elején szögezzük le, a szexről én nem tudok beszélgetni. Főúr, fizetek!
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Szúnyogirtás lesz holnap Kaposváron, ezt jelezte a közösségi oldalán Szita Károly. A polgármester azt írta, hogy egyre több a szúnyog, helyenként már óránként 60 csípést is mérnek, ezért a tervek szerint holnap napnyugta után megkezdődik a földi szúnyogirtás. Amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé a munkálatok elvégzését, úgy kedden vagy szerdán pótolják az elmaradt alkalmat. A településvezető a posztjában megjegyzi azt is, hogy mi is sokat segíthetünk a szúnyogok számának csökkentésében, ha például kiöntjük a kerti játékokban, kaspókban összegyűlt vizet, vagy lefedjük az esővízgyűjtőket. Ezek ugyanis kedvező körülményeket biztosítanak a szúnyoglárvák gyors kikeléséhez. Háromnapos parkszínházi fesztivállal nyitja meg 17. évadát a Bábszín tér. Szeptember 18-a és 20-a között a kaposvári Vasari Park ad otthont a rendezvénynek, melyen báb- és tűzszínházi előadások, diavetítések várják az érdeklődőket. Lesznek tűzzsonglőrök, tintaló cirkusz, felvonulnak a ballonbábok, emellett játszóterek, zenefestőműhely, óriás toronyépítő és esti fényjátékok is élményeket ígérnek a kicsiknek és a nagyobbaknak. A kormány a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető sajtótájékoztatón. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető a szexualitást, a szexuális erőszakot, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat. Továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Hangsúlyozta, szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórházban rekedt gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. Donald Trump amerikai elnök szerint elkerülhetetlen Írország és Észak-Írország újraegyesítése. Trump szombaton kezdődött írországi látogatásán kijelentette azt is, hogy ő örömmel fogadná az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező Ír Köztársaság egyesítését. Az elnök nyilatkozata után azonnal tiltakozó közleményt adott ki a legnagyobb észak-írországi brit párti protestáns erő, a Demokratikus Unionista Párt. Híreink végén pedig sport. Bejutott a legjobb 32 közé a Rákóczi. A kaposvári focisták a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában az FC 60 otthonában léptek pályára szombaton. A zöld-fehér csapat magabiztos 4-1 arányú győzelmet aratott, amivel sikerrel tovább jutott a kupa negyedik körébe.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban erősen felhős lesz felettünk az ég, majd reggeltől elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet hajnalban 14 és 16 fok között valószínű. Holnap a nap első felében még gyakran zavarhatják felhők a napsütést, néhol zivatarra is számítani kell. A csúcshőmérséklet holnap 21 fok körül várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: nekem is jár.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
2: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van, kérem hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. A fákat is megviselte az aszályos nyár. Több mint 20 ezer fa van Kaposváron, ezek közül jó néhány 80-100 évnél is idősebb. Az idei aszályos nyár az egészséges fiatal fákat is megviselte, az öreg növények azonban különösen megsínylették a szárazságot. Erről Szita Károly polgármester beszélt a Rádió Mostnak adott interjújában. Elmondta, hogy a szakemberek mintegy 100 olyan fát találtak, amelyik kiszáradt. Ezek további sorsáról, valamint a tervezett mintaprogramról Szita Károly beszél.
2: 22 ezer fa van Kaposváron. Ezek között több mint 1000 korosfa, 80, 100, több mint 100 éves fák. Ezeket mind megviselt az aszály, mind megviselt a klímaváltozás. És az öreg fákat ezt pedig különösen érzékenyített. És 22 ezer fa közül is volt ebben az évben is 100 fa, amely ezen időjárási körülmények között kiszáradt. Többet látnak száradni, de mindegyiket megvizsgáltattuk szakemberekkel. Ezek a fáknak jelentős része ki fog majd hajtani. Csak ez az időjárás megviselte őket. Megvárjuk az őszt, kivesszük azt, amiket ki kell, és újakat is telepítünk természetesen helyettük. Egy olyan egyedülálló mintaértékű programot kívánunk megvalósítani Kaposváron, ahol ezekre az időszakokra is készülve, felhasználva azt, hogy vannak olyan időszakok is, amikor viszont villámárvizek vannak és rengeteg csapadék, ezeket összegyűjtjük, az öreg fákat már nem lehet öntözni felülről. Az öreg fák környékén már nem lehet kavicságyásokat rakni, amely megtartaná a csapadékvizet. Egyszerűen azért, mert nem lehet lemenni fél méter mélyen, mert ott fenn van már a gyökere. Épp ezért, hogy azt tudjuk megcsinálni, hogy összefogjuk a csapadékot, mint például majd a színház parkba, és bevisszük a fák környezetébe és a fák alá, azért, mert meg szeretnénk ezeket is óvni, és a jövőnek is megőrizni.
1: Vers találkozó Kaposváron. A versek és a rímek szerelmeseit várják a Kaposváron induló vers találkozóra. Az Együd Árpád Kulturális Központ, a Kaptár Színház és a Mondj Te is egy verset egyesület közös kezdeményezésének célja, hogy olyan közösséget hozzanak létre, amelyben a résztvevők kendőzetlenül beszélhetnek versekben. A 14 éven felülieknek ajánlott összejöveteleket az Agórában tartják, a foglalkozásokat pedig Vajda Milán, a Kaptár Színház alapítója vezeti. A szervezők azt kérik, hogy aki szívesen csatlakozna, az első találkozóra vigye magával a kedvenc versét. A foglalkozásokon előadók, színészek segítenek, emellett a szervezők kulturális programokkal is színesítik az összejöveteleket. Az első találkozót október 17-én tartják. Ősbemutatóval nyitották meg az Ars Sacra Fesztivált. Hazánkban elsőként hallhatták Otrezső szerzeményét mindazok, akik ma délelőtt ellátogattak az Ars Sacra Fesztivál kaposvári hivatalos megnyitójára. A 20. alkalommal megrendezett országos programsorozathoz Kaposvár idén is több helyszínnel és számtalan programmal csatlakozott. A szeptember 20-áig tartó fesztivál egy hete alatt kiállítás, zenés, táncos bemutatók, szakrális zenei élményként pedig orgona hangversenyek és zenei áhítatok várják az érdeklődőket. A mai ünnepélyes megnyitón Varga László megyés püspök celebrált misét, majd Otrezső alkotását, a Missa Omnis Sanctorumot hallhatta a közönség, amit Magyarországon most mutattak be először. Az ősbemutatóról dr. Rumszauer Miklós, a Szent Margit és Szent József templom plébánosa beszélt rádiónknak.
3: Egy magyarországi ősbemutató, amelyik mű még soha nem hangzott el idehaza, ez valódi szenzációnak számít. A zeneszerző Otrezső egy nemzetközileg jegyzett és ismert zeneszerző, aki az Erkel Ferenc díjat is megkapta. Ez a mű a Stefan Domba hangzott el legelőször, ott volt a világpremiér, és hát Magyarországon nálunk csendült fel először. A Magyar Állami Operaház két kiváló operaénekesének tolmácsolásában, Krista Kinga szoprán és férje Horváth István tenor szólamot szólalthatja meg, Szent Gellét ifjúsági ének és zenekar pedig a Liszt-díjas Szamosi Szabolcs vezéli. Maga a mű is rendkívül érdekes és izgalmas, gyakorlatilag a Szent Mise állandó részeit komponálta meg a zeneszerző, Kyriét, Agnus Deit, Sanctust, de magára az ősbemutatóra, a bécsire még két olyan tétel született, amit egyébként nem szoktak a zeneszerzők a mise részeit részének tekinteni, a felajánlása és az áldozása is egy-egy gyönyörű ária. A felajánlása a tenor, az áldozása pedig a szoprán szólam számára. Gyönyörű, fogyasztható zene, könnyen befogadható, dallamos, egy koncert mise keretében csendődnek fel ezek a gyönyörű szép dallamok.
1: Történelem és régi pénzek a könyvtárban. A régi aranyforintok és a történelem világába hív a Takács Gyula könyvtár. Az intézmény Facebook oldalán megjelent bejegyzés szerint a történelem kedvelők a középkori magyar pénzverés titkait ismerhetik meg egy ingyenes jövő heti rendezvényen. Szeptember 16-án, szerdán 17 órától Varga Máté régész numizmata tart előadást, melyen a résztvevők nem csak az aranyforintok világában merülhetnek el, de megismerhetik az akkori élet gazdasági és társadalmi hátterét, valamint számos más érdekességet is. A programmal kapcsolatos további részletek a könyvtár honlapján olvashatók. Szúnyoggyérítés lesz hétfőn. Egyre több a szúnyog, helyenként már óránként 60 csípést is mérnek, ezért szúnyogirtás lesz hétfőn Kaposváron. Szita Károly polgármester a közösségi oldalán jelezte, hogy a tervek szerint holnap napnyugta után kezdődik a földi szúnyoggyérítés. Hozzátette, hogy amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé a munkálatok elvégzését, úgy kedre vagy szerdára halasztják az irtást. A településvezető a posztjában megjegyzi azt is, hogy a szakemberek szerint a vizsgált több mint 200 helyszínen egyelőre nem szükséges a biológiai szúnyogirtás, mert a lárvaszám alacsony, a tenyészhelyek pedig szárazak voltak, a városban ugyanakkor sok a szúnyog. Ez ellen mi magunk is tehetünk, az ingatlanokon érdemes megszüntetni a pangóvizeket és lefedni az esővízgyűjtőket, mivel ezek kedvező körülményeket biztosítanak a szúnyoglárvák gyors kikeléséhez. Közéleti műsorunk végén pedig sport. A 32 között a Rákóczi. Magabiztos győzelmet aratva bejutott a legjobb 32 közé a Rákóczi. A kaposvári focisták a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában az FC 60 otthonában léptek pályára szombaton. A zöld-fehér csapat magabiztos 4-1 arányú győzelmet aratott, amivel sikerrel továbbjutott a kupa negyedik körébe. A mérkőzés után Gyürki Gergely, a kaposvári Rákóczi vezetőedzője azt mondta, bízik benne, hogy szerencsés lesz a sorsolás, és hosszú idő után élvonalbeli klubot fogadhatnak a kaposváriak. Harmadikként zárta a tornát a Kaposvár. Bronzéremmel zárta az Orosz László emléktornát a kaposvári kosárlabda csapat. A Kométa KVG magabiztos győzelmet aratott a Délút STL Szedeák csapata felett, akiket 102-83 arányban győztek le. A torna döntőjében a Paksi atomerőműese 92-76-os eredménnyel zárt a budapesti Honvéd ellen, így a 2026-os Orosz László emléktorna győztese a Paks lett. Az ezüstérmet a budapesti Honvéd szerezte meg, Kaposváron maradt a bronzérem, a negyedik helyezett pedig a Délút STL Szedeák csapata lett.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
4: Időjárás jelentés.
1: Holnap egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Délután nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, és már a nap is előbukkan. Élénk, néhol erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 14 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd holnap délután 21 fokot mérhetünk.
4: Időjárás jelentést hallott.
0: A műsorszám 16 éven aluliaknak

91.2 Rádió most. We're going to dance. And have some fun.

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: Egyedül csak az ég szava bír rám, csak olyat, amit elbírok, bíz rám. Néha zűr van a mennyben, és elmegy a kedvem, ha ellök a világ. Lehet példa vagy szánalom lennék, nekem mindegy a

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Egy magyarországi ősbemutatóval hivatalosan is megnyitották az Ars Sacra Fesztivált ma délelőtt. Az ünnepélyes megnyitót a Szent Margit templomban tartották, ahol Varga László megyés püspök celebrált misét, majd ott Rezső alkotását, a Missa Omnis Sanctorumot hallhatta a közönség, Magyarországon most először. A 20. alkalommal megrendezett Ars Sacra Fesztiválhoz csatlakozva, Kaposvár idén is több helyszínnel és számtalan programmal vesz részt az eseményen. A rendezvény sorozat szeptember 20-áig tart, addig pedig kiállítás, zenés, táncos bemutatók, orgona hangversenyek és zenei áhítatok várják az érdeklődőket. A víz helyben tartása volt a fő témája annak a találkozónak, amit a közelmúltban tartottak a Sefag és a Mateb őszénfai szarvasfarmjának szakemberei. A Somogyi Erdészeti Társaság közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a résztvevők arra kerestek választ, hogy miként tartható vissza több víz és hogyan mérsékelhető a talajpusztulás a Zselicben. A megbeszélés nem csak közös gondolkodást jelentett, hanem egyben a tapasztalatcserére is lehetőséget adott. Mint a találkozón elhangzott, az egyre gyakoribb heves esőzések és a hosszabb száraz időszakok miatt egyre fontosabb a víz helyben tartása, emellett mindkét fél számára kiemelt feladat az erózió elleni védelem. A Zselic löszös területein különösen fontos, hogy mérsékeljék a további talajpusztulást. A kormány azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít, és a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető szombati sajtótájékoztatón Budapesten. Tájékoztatása szerint ebből az összegből mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még ebben az évben. Felavatták szombaton a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagjának lábnyomát Budapesten. Az Operettszínház előtti Halhatatlanok sétányán tartott ünnepségen Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színészek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművészek lábnyomait örökítették meg. A Halhatatlanok sétányán már több mint 150 neves művész lábnyoma szerepel. Híreink végén pedig sport. A harmadik helyen zárta az Orosz László emléktornát a kaposvári kosárlabda csapat. A Kométa KVG magabiztos győzelmet aratott a Délút STE Szedeák csapata felett, akiket 102-83 arányban győztek le. A torna döntőjében a Paksi atomerőmű ese 92-76-os eredménnyel lett az első, a budapesti Honvéd pedig így az ezüstérmet szerezte meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap egy legyengült hideg front érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, és már a nap is előbukkan. Élénk, néhol erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 14 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd holnap délután 21 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Lazítson velünk.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

91.2 Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Soha nem volt olyan kevés csapadék, mint amilyen az idei nyáron, ez pedig meglátszik a növényállományon is. Különösen az öreg fák sínylették meg az aszályt, mondta a Rádió Mostnak adott interjújában Szita Károly. A polgármester kifejtette, hogy 22 ezer fa van Kaposváron, ezek közül több mint 1000 olyan növény van, amelyik 80-100 évesnél is idősebb. Ezeket különösen megviselte az aszály, mintegy 100 olyan fát találtak a szakemberek, amelyik kiszáradt. A település vezető tájékoztatott, hogy az elszáradt fákat ősszel kiveszik, ezzel egy időben pedig újakat is telepítenek. Szita Károly beszélt arról is, hogy Kaposvár mintaprogramot indít. Ennek az a lényege, hogy a hirtelen lehulló nagyobb mennyiségű csapadékot nem hagyják elfolyni, hanem összegyűjtik a száraz időszakokra, ezzel is óvva az idős fákat. Ebben az évben is sikeres volt a zselici erdei tábor. A SEFAK beszámolója szerint idén már 6-szor szerveztek erdei vándortábort, melyen 21 csoport, több mint 650 diák vett részt. A fiatalok a tábor ideje alatt 85 kilométert tettek meg, közben pedig jártak az Erdőkháza látogatóközpontban, ellátogattak a Zselici Csillagparkba, a Bőszénfai Szarvasfarmra, és még a Zselici Csühögővel is utazhattak. Az erdei túrákon a gyerekek megismerték az erdő életközösségeit, megtanulták a tájékozódás alapjait, térkép és iránytű segítségével, de a különféle applikációk használatát is elsajátíthatták. A SEFAK bejegyzése szerint a program jövőre is folytatódik. Megtartották a 6. Pécs Pride-ot szombaton. A felvonulást a Szabadság nem tiltható be mottóval rendezték meg a Baranyai megyeszékhelyen. A rendőrség által biztosított meneten több százan vettek részt. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, tavasszal ugyanis Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap egy legyengült hideg front érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Délután nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, és már a nap is előbukkan. Élénk, néhol erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 14 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd holnap délután 21 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Szerdán újra elkezdődik a Mate Szabad Egyetem Kaposváron. Az őszi fél év első két előadásán a résztvevők választ kaphatnak arra, hogy mit árulnak el az adatok az élelmiszerek biztonságáról, illetve hogy milyen szerepet játszhat a táplálkozás a vastagbél daganatok kialakulásában. A Mate Szabad Egyetem két hetente szerdánként várja az érdeklődőket a K-központban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ezt a Mate Szabad Egyetem hivatalos oldalán lehet megtenni, vagy a helyszínen. Verstalálkozó indul Kaposváron. Az Együd Árpád Kulturális Központ, a Kaptár Színház és a Mondj Te is egy verset egyesület közös kezdeményezését azzal a céllal valósítják meg, hogy olyan közösséget hozzanak létre, ahol a résztvevők kendőzetlenül beszélhetnek versekben. A 14 év felettieknek ajánlott összejöveteleket az Agórában rendezik, a vezető pedig Vajda Milán, a Kaptár Színház alapító vezetője lesz. A foglalkozásokon előadók, színészek segítenek, emellett a szervezők kulturális programokkal is színesítik az összejöveteleket. Az első találkozót október 17-én tartják. A kormány a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető sajtótájékoztatón. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető a szexualitást, a szexuális erőszakot, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat. Továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Hangsúlyozta, szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórházban rekedt gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, és már a nap is előbukkan. Élénk, néhol erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 14 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 21 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Háromnapos parkszínházi fesztivállal nyitja meg 17. évadát a Bábszín tér. Szeptember 18-a és 20-a között a kaposvári Vasari Park ad otthont a rendezvénynek, melyen báb- és tűzszínházi előadások, diavetítések várják az érdeklődőket. Lesznek tűzzsonglőrök, tintaló cirkusz, felvonulnak a ballonbábok, emellett játszóterek, zenefestőműhely, óriás toronyépítő és esti fényjátékok is élményeket ígérnek a kicsiknek és a nagyobbaknak. Szúnyogírtás lesz ma Kaposváron, ezt jelezte a közösségi oldalán Szita Károly. A polgármester azt írta, hogy egyre több a szúnyog, helyenként már óránként 60 csípést is mérnek, ezért a tervek szerint ma napnyugta után megkezdődik a földi szúnyogírtás. Amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé a munkálatok elvégzését, úgy kedden vagy szerdán pótolják az elmaradt alkalmat. A településvezető a posztjában megjegyzi azt is, hogy mi is sokat segíthetünk a szúnyogok számának csökkentésében, ha például kiöntjük a kerti játékokban, kaspókban összegyűlt vizet, vagy lefedjük az esővízgyűjtőket. Ezek ugyanis kedvező körülményeket biztosítanak a szúnyoglárvák gyors kikeléséhez. A magyar gyermekvédelmi rendszer 2026-ra a strukturális összeomlás határára sodródott. Ez derült ki abból a gyermekvédelmi jelentésből, amit szombaton tett közzé a kormány. A dokumentumban közölt eredmények egy országos látogatás sorozat tapasztalatain alapulnak, amelynek keretében 12 vármegyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel a felmérést végzők, mintegy 5000 szakemberrel találkoztak. A jelentés alapján a hazai gyermekvédelmi rendszer tényleges összeomlását jelenleg kizárólag egyes szakemberek személyes hivatástudata, elkötelezettsége, többletmunkája, kitartása és egyéni helyi megoldások akadályozzák meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést. Tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, és már a nap is előbukkan. Élénk, néhol erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 14 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 21 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.